0: da gledam, da mislim šta misliš da treba.
1: Minden nap
2: önöknek szól
1: SMS
2: a 107,1 MHz-en
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnal

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem. 107,1.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Tartson velünk minden hétköznap.
1: Ébredjen velünk.
0: Napindító.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák,
0: közérdekű információk. Mozaik. Velünk teljes lesz a kép.
3: 16.30-tól 20 óráig.
4: Körhinta. Öregenek velünk.
5: 107,1 MHz.
6: Reggeltől estig.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel. Vidám ébredésben gazdag szép jó reggelt kívánok minden kedves fanatikus napindító hallgatónak, aki itt van már eme hajnali órán velünk a 107,1 MHz-en május 6-án szerdán. Az év 126. napján, az évtized 2318. napján itt vagyunk, ragyogunk és tájékoztatunk, picit megpróbálunk mosolyt csalni az arcukra egészen 10 óráig. A napindítóban induljon velünk a napjuk mindenképpen. Tudják, leszoktuk itt szögezni az elején, hogy mivel is foglalkozunk a műsorban egészen 10 óráig. Követni fogom a rendőrinformációkat, természetesen autós hallgatóinak mindig kedvezünk. Számos aktuális témát és tartalmat hozunk önöknek, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk maradni egészen 10 óráig. Szép idő várható ma, viszont előjáróba csak annyit, hogy mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt is, mert bárhol leszakadhat az ég, instabillá válik régiónk időjárása. Ez fontos információ mindenképpen, de erről majd bővebben az első zeneszám után. Addig viszont tisztázzuk le, beszéljük át, hogy ki van itt önökkel. Itt van velünk lélekben a főszerkesztő Déri Szuzanna, a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás, és aki ténylegesen itt van velünk, az nem más, mint Váradi Valentin. Ő lesz a jó zenék felelőse a mai napon. Ő figyel a Wim Media helyes kezelésére. A Wim Media egyébként tudják, az a kis gép, ami dobálja a zenéket be ide a rádióban. A mai műsor megálmodója Kasszoli Violetta kisasszony, én pedig Bálint Csaba vagyok, mi leszünk itt önökkel 10 óráig. Jöjjön az első jó kis muzsikaszó, utána megelmélkedjük, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező időszakban.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velünk
0: a 107,1 MHz-en.
2: És hogyha velünk ébred, akkor általában minden információval tisztában lesz, nincs ez másképp az időjárással sem. Jelenleg Szabadkán és környékén 10,2 fokot mérnek, és nézzük meg, hogy mi várható ránk az elkövetkező napon tulajdonképpen, meg hát napokban, ezek fontos információk. Le kell szögezni, hogy egy picit instabillá válik az időjárásunk. Mit jelent ez? Hát az, hogy igazából nem lesz rossz idő, tehát 26 fokig is emelkedett ma a hőmérő higanyszála, viszont a legtöbb helyen megnövekedett a felhőzet, és hát csapadék is előfordulhat. Nem számottevő, nem az, hogy besimul az egész égbolt Vajdaság felett, aztán szakad az eső, ami egyébként jó lenne a mezőgazdasági termelőknek, viszont itt ilyen csicsadirdurra lehet számítani. Bárhol megjelenhetnek zápor, zivatar, felhők, rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék eshet le, de ez inkább egyébként a csütörtököt, a holnapi napot fogja jobban meghatározni, mert egy hideg front éri el térségünket, erős lehet a szél az ivatarok közelében, és hát igazából 26-ról 21 fokra csökken a hőmérséklet. Nem akkora dramatikus változás ez. Már ma megkezdődik a változékonyság, de holnap lesz jellemző csütörtökön az, hogy egy kicsit csökken a hőmérséklet, és sokkal nagyobb esély lesz majd csapadékra. Nézzük, mi a helyzet 8-án, 9-én és 10-én. Itt 25 fokos csúcsokkal szép idő várható, egy-két felhő lehet az égen, de számottevő csapadékot itt, vagy erre nem jósolnak a meteorológusok, ez nagyon fontos információ. Ne feledjék, vasárnap van a madarak és fák napja, őrizzük a természetet mindenképpen. Na, úgyhogy így állunk időjárás szempontjából. Mi a helyzet a tüsszögőkkel? Hát itt egy csomó növénynek a pollen szezonja zajlik. Az eperfa félék például csúcson vannak, magas a pollen koncentrációjuk. A pázsitfűfélék, a dió, a tölgy, meg a nyír, ezek közepes szinten vannak jelen. Úgyhogy akik ezekre allergiásak, azok mindenképpen szedjék a gyógyszert. Jó hír az, hogy ahol egyébként leszakad az ég, ott egy picit elveri a pollent is az eső, és akkor ott csökken a pollen terhelés. Nézzük, mi a helyzet orvos meteó szempontjából. Nem várható fronthatás a mai napon, viszont a meleg, de már labilisabb, nedvesebb levegő érkezik ugye fölénk, és ez miatt migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, melkasi és gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is előfordulhat. Ahol szél van, már pedig lesz szél, ott fejfájásos panaszok fokozódhatnak. Záporok és zivatarok közelében romolhat az aszmások állapota, nekik ezeket az időszakokat javasol zárt térben tölteni. És akkor beszéljünk most már az UV-sugárzásról, kedves hallgatók, mert az is van, 11 és 15 óra között többfelé elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Érkezik a nyár nagybetűkkel, kedves hallgatók, elővettük az UV-t, meg a naptejet, jó, azért nem kell itt most 30 fok fölötti értékekre számítani, de szépen lassan érkezik a nyár mindenképpen, ez egy nagyon jó hír. Valami van a levegőben vírus szempontjából is, többen betegek, stb. Ezt mindenképpen fontos megelőzni. Táplálkozzanak rendkívül változatosan, pihenjenek sokat, tehát meglegyen az alvás, ez 7-8 óra, ha tehetik, ez nagyon fontos, és fogyasszanak kefírt, tudják, az a titkos összetevő, a bélrendszerünkből indul minden tulajdonképpen, ami az immunrendszerünket illeti. 6 óra 9 perc van, muzsika szó következik, utána köszöntjük a névnaposokat.

6 óra 14 perc van, és mindenkit Isten éltessen, aki ünnepel valamit, születésnapot, házassági évfordulót, névnapot, azok közül is az Ivetteket, a Fridákat, a Friderikákat, a Jánosokat, a Tamarákat, az Idákat, a Juditokat és a Dittákat. Na nézzük! Mit jelentenek ebben nevek? Ivett, az Yvonne, az Ivó férfi név, francia női párjáról van szó, a francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult, az Ivó jelentése tiszafa. Nem semmi. Fridák, a Friede kezdetű, illetve Friede végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, a jelentése béke és védelem. Friderikák is ma ünnepelnek. Ez egy német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának a női párjáról van szó, jelentése pedig béke és hatalom. Jánosok, hát egy bibliai névről van szó, szerintem ezt mindannyian tudjuk, a héber Johanán név görög Johannes változatából származik, a jelentése Jáve megkegyelmezett. Nagyon érdekes, hogy a János név egyébként a 70-es évekig Magyarországon a leggyakoribbak közé tartozott. Tamarák is ma ünnepelhetnek, oroszból átvett névről van szó. A héber eredetű bibliai Támár névből származik, a jelentése datója pálma. Nem semmi névjelentés. Az Idák is ma ünnepelnek, germán eredetű névről van szó, a jelentése harci istennő, tevékeny, serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos Ida-Idu kezdetű összetett nevek rövidülése. No. Juditok is ma ünnepelnek, héber eredetű névről van szó, jelentése Júdeából származó nő. És akkor jönnek a Ditták, nem hallottam még ezt a nevet, az Edit és a Judit önállósult becézője, és akkor jöjjön a nyereményjáték így szerdán reggel, mindig így 6 óra 15 perc környékén. Ha Ditta nevű hallgató van most itt és fülel, akkor nagyon jó hír, mert nyert egy szabadkai Magyar Rádiós bögrét, amit átvehet a Pannoner TV székházában Szabadkán. Szóval Ditták, hajrá! Ha van ilyen mostani hallgatónk, akkor ők nyertek mindenképpen egy jó kis SMR-es bögrét. No, hallgassunk meg egy muzsika szavat, szót, aztán megnézzük, hogy milyen események köthetők május 6-ához. Kiválasztottam önöknek néhány érdekességet.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: 6 óra 20.
0: Önök a Szabadkai

és sokat tudunk belőlük tanulni. Nézzük. Például képzeljék el, 170 éve, 1856-ban ezen a napon megszületett Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Na, nézzük egy kicsit közelebbről ezt a sztorit. Ma Csehország, mai Csehország területén született, Freibergben, Poibornak nevezik most ezt a települést. A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfolytás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Bizonyos tudattalan gondolatok és emlékek, különösen a szexuális és agresszív jellegűek problémát jelentenek. Ezek felszínre hozására irányuló módszerét nevezte el pszichoanalízisnek, amiben alapvető jelentőséget tulajdonított az álomfejtésnek. Ezt nevezte a tudattalanhoz vezető via régiának, a királyi útnak. Na, tehát hogyha elfolytunk magunkban bármilyen jellegű szexuális vagy agresszív jellegű problémát, akkor azok a viselkedésünkre nagyon nagy hatással vannak, mondta Freud. Gondolkodjunk el ezen, lehet, hogy van benne egyébként valami. 65 éve megszületett, hoppá, kedvezünk a hölgyeknek, George Clooney, amerikai színész, rendező, producer. Ugye hát azért nagyon sokan szeretik George Clooney-t, főleg a csajok mindig mondják, hogy George Clooney az jó, jó fickó. Nem tudom, hogy vannak vele, kedves hallgatók. Szerintem az idősek generáció is szereti, ma 65 éves, nem is annyira idős egyébként. Teljes nevén egyébként George Timothy Clooney-nak hívják, és képzeljék elő, az ENSZ béke nagykövete is egyben. Ismertebb filmjei, Solaris, Viharzóna, Sivatagi cápák, South Park szinkron is volt egyébként, Batman és Robinban is szerepelt, Pacemaker, Alkonyattól Pirkadatig, Vészhelyzet, ne felejtsük el, ugye, ott azért elég komoly alakítása volt. Na, hát ma van George Clooney születésnapja. Menjünk tovább. 268 éve, 1758-ban, május 6-án született Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője. Szerintem őt töri órákról ismerjük, Robespierre nevét fontosnak gondoltam megemlíteni. 186 éve, nem is, hát igazából eléggé régen, 1840-ben Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. No, beszéljünk egy picit erről. Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenis és kétpenis. Ről van szó, eddig a posta költségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyek felragasztásával ezentúl vagy ettől a pillanattól kezdve a feladó rótta le a költséget. Friedrich Hiss állította elő a bélyegeket mélynyomású metszetben. Hát és igazából azt javasolták, hogy Viktória királynő képével lássák el a bélyeget, mivel egy portré meghamisítását könnyebb felismerni. A bélyegek bevezetésének javaslata pedig Sir Rowland Hill-től, a későbbi postamestertől származott. A következő években több ország is kibocsátott bélyegeket, Bajorország, Poroszország, Szászország, Svájc, több kantonja, Belgium, Franciaország, Brazília és Mauritius is. Az 1653-ban Párizsban használt levélhez rögzített papírszalagot tartják a bélyeg előfutárának, a Billet de Postpahé, így hívják. Na, egy kis bélyeg történelmet is tanultunk itt ma reggel. 73 éve a mai napon megszületett Tony Blair, Nagy-Britannia volt miniszterelnöke, ugye ő a NATO bombázásokkor, ő volt a miniszterelnök Angliában, 73 éves. Menjünk tovább, azt hiszem egyébként, hogy baloldali miniszterelnök volt. 63 éve meghalt Kármán Tódor, ki volt ő, amerikai gépészmérnök, a szuperszonikus repülés atya, a helikopter feltalálója. Na hát ugye. Kármán Tódor munkatársaival, Petróci Istvánnal és Zurovec Vilmossal közösen dolgozott a megfigyelésre alkalmas egy helyben lebegő helikopter kifejlesztésén, ezért az a három feltaláló vezeték nevének kezdő betűje alapján PKZ vagy PKZ helikopter néven vált ismerté. No hát, Magyarországon született egyébként, és nagy matematikai tehetséggel volt megáldva Kármán Tódor. Büszkék lehetünk egyébként rá ebből a szempontból, hiszen magyar feltalálóról van szó. 51 éve meghalt Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros és Magyarország herceg prímása. Hát ugye a magyar kommunista kormánnyal konfliktusba keveredett, és a felekezeti iskolák államosítása miatt próbált tüntetni. 49-ben hazárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 1956-os forradalom idején Mindszentyt kiszabadították házi őrizetéből, és hát igazából ő azért komoly alakja volt itt az ellenállásnak. Mindszenty József neve szerintem sokaknak

ismerős lehet. Érdekesség, 20 éve képzeljék, 2006-ban 100 évesen meghalt Lillian Gertrude Esplund, a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak a hajóról, és ő egyébként az amerikaiak közül az utolsó túlélő volt. Amikor felszálltak a Titanicra, Lillian még mindössze 5 éves volt. A történtekről sosem beszélt nagy nyilvánosság előtt, csak úgy, mint édesanyja. Egy 89-ben készült interjúban elmondta azonban, hogy hogyan menekültek meg egy ablakon keresztül, és édesapja hogy segítette be őt és édesanyját, valamint testvérét egy csónakba, majd hogyan nézett vissza édesapjára, és ott maradt testvéreire, akik nem élték túl a Titanic tragédiáját. Érdekes. És végül zárjuk ezt a részt. 15 éve, 2011-ben Kemény Dénes, a vízilabda szövetségi kapitány Amerikában bekerült a vízesportok panteonjába. Az úszó híresége csarnokának tagjává avatták. A magyar válogatott 15 éven keresztül 97 és 2012 között vezette Kemény Dénes. Ez idő alatt 3 diplomát. Jézus párja, úgy látszik, hogy nagyon furcsa. 3 olimpiát nyertek meg, nem diplomát. 2012-től 18-ig a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke is volt Kemény Dénes. Ismét egy sportbüszkeség, egy magyar sportbüszkeség. Legyünk büszkék egyébként a feltalálóinkra és a sportolóinkra. 6 óra 26 perc van. Nem sokára megnyitjuk a Rádió Bazár kapuit.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Így is van, 6 óra 30 perckor megnyitjuk a Rádió Bazár kapuit. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanavácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 84 7-es telefonszámon. 069 55 80 84 7. Aztán felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket, és még házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Jöjjenek még egyszer a ritmikus számok, 061 1 999 393 és 065 2-999-393. Aztán a Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Amennyiben lemaradtak esetleg bármelyik telefonszámról, nyugodjanak meg szépen, nyissák meg a honlapunkat, a pannonrtv.com-ot, mert itt vissza lehet olvasni mindezt. És nem sokára közérdekű infókkal jövök.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-tól, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Na hát, kedves hallgatók, csoda történt. Miért beszélünk csodáról? Hát azért beszél csodáról, mert igazából meglepődtem, mert tankcsapdát dobott a gép egyrészt, de egy olyan tankcsapdát, Kér a népön címmel, amit én nem ismertem eddig. Na hát, úgy látszik, ez egy újfajta tankcsapda volt, én pedig egy nagy tankcsapda disztográfia ismerő vagyok alapvetően, de az újakat már nem nagyon ismerem. Viszont szívesen elhallgattam, és hát eléggé tartalmas témájú nótát hallgathattunk meg a debreceni rockbandától. Na nézzünk egy kis közérdekű információt 6 óra 38 perckor. Ne feledjék, hogy a 3-as busz meg a 13-as busz az most ilyen módosított útvonalon közlekedik. Ne lepődjenek meg, hogyha egyrészt később ér oda a Maghetes utáni út vonalán található váló helyekre tulajdonképpen, buszmegállókra, mert hogy az a nagy helyzet, hogy a körforgalomnál, meg ott a Majsai út és az 51. hadosztály kereszteződésénél lévő körforgalomnál lévő útnál föl van túrva a szennyvíz hálózat, mert fejlesztenek a zöldülő vagy szépülő Szerbia akció keretében, úgyhogy maga a 3-as busz az nem is tud azon az útszakaszon jönni, hanem átmegy a 8-asnak a nyomvonalára, és aztán a körforgalomnál, a Vojvodina pékségnél kanyarodik tulajdonképpen rá a Majsai útra, és aztán folytatja a szokásos útját, de ez idő alatt még keringott, időt veszít. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy hozzánk a Majsai úti sulihoz általában Maghetesről 10 percet kellett várni az autóbuszra, most biztos nem 10 perc, hanem valamivel több, mert ott kólikázik szanaszéjjel a 3-as busz, meg hát igazából nem csak a 3-as busz kólikázik szanaszéjjel, hanem az összes lakos, aki egyébként Maghetesről szeretne bejutni a városba, ki kell kerülni azt a rendkívül forgalmas szakaszt, és akkor hát kis utcákba kell ott vonulni szanaszéjjel. Hajrá, sok sikert kívánok innen is mindenkinek. No, rendőri tevékenységről még nincs információ, azonban zajlik a lomtalanítási akció, kedves hallgatók, és ezúttal Palics került sorba. Tegnap már kihelyezték palicsai közösségben az 5 köbméteres kukákat, ma is kihelyezik őket. A következő helyszíneken a Magyar László téren, a Márko Oreskovics utca és a Pionír fasor találkozásánál, a Bár utca és a Kanizsai út kereszteződésében, a Bohiny és a Trogir utca találkozásánál, a Ludasi utca és a Horgosi út sarkán, az 50-es és az 51. új utca kereszteződésében, valamint a Viken telepen a buszfordulóban is ott vannak. A kukák éljenek a lehetőséggel, nagyméretű hulladékot bele lehet szépen pakolni, ingyen és bérmentve. Palicsei közösség lakosait hívjuk erre a lehetőségre. No, áramkimaradásról ezúttal nem fog tudni önöknek beszámolni, örüljenek. Lehet nyugodtan sütni, főzni a villany tűzhelyeken, nem lesz tervezett kikapcsolás. Egy zene után azonban még jövök önöknek két véradási akcióval, jó? Jó.

Na, ez a muzsika meg a 2000-es évek közepét idézte a Supjak City diszkóból. Nem semmi, bestiák. Fáj még, ha néha felhívsz című nóta. Nem semmi volt. Na, de lesz itt majd Dolly Roll is. Ábrándos szép napok. Azért fölülünk itt a retro vonatra, úgy tűnik nekem. Aztán Aerosmith. Na, jó zenék lesznek. Vagy hát kinek, hogy. Na, maradjunk ennyibe. Véradási akció. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint ma 9 és 12 óra között véradási akciót szerveznek Pancsován a Vöröskereszt épületében. Hajrá, éljenek a lehetőséggel. Egyébként Pancsován én azt hiszem, hogy elég gyakran szerveznek véradási akciót. És van még egy véradási akciónk. Ez magyar kanizsai történet. Ma 8 és 10 óra között a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola központban lesz véradási akció, a Széles utca 70-es szám alatt Magyar Kanizsán. Ugye azt szokták mondani, hogy éljünk mindig a véradás lehetőségével, mert ezzel életet tudunk menteni. Úgyhogy ezt javaslom én is önöknek, amennyiben véradok, akkor azért, amikor még nem véradok, akkor meg azért mindenképpen adjanak vért, és éljenek a lehetőséggel. Rendőri tevékenységről nincsen információm. A határátkelőket most még nem nézzük meg, majd egy óra múlva, úgyhogy tartsanak velünk szerintem a következő órában is, jönnek az informatív tartalmak, a komoly témák, úgyhogy most 6 óra 45 perckor egy picit elbúcsúzunk, 7 órakor jövök a hírösszefoglalóval, aztán pedig hallgassák a folytatásban is a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Itt pedig a hírek 7 órakor. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról. Ezt nyilatkozta a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer, nincsenek csapdák, amikor választásokról van szó. A nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt, tette hozzá a szerb köztársasági elnök. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, mondta Tomislav Zsigmanov. A tartományi kormány alelnöke Zombor városba látogatott, megtekintette a természeti csapás helyszíneit. Egyebek mellett Monostorszegen járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és pár római katolikus templom. Zsigmanov megdicsérte a zombori illetékeseket, akik szerint gyorsan reagáltak és terepszemlét tartottak, illetve megfékezték, illetve megkezdték a földrengés okozta károk összeírását is. Minden gyermek ellátása biztosított lesz a Sumica óvoda felújításának ideje alatt, áll a Nasa Radost iskoláskor előtti intézmény közleményében. Hangsúlyozzák, hogy nem igaz az az állítás, hogy a szabadkai Sumica intézményben 800 gyermek tartózkodik, a valós szám 391 gyermek, ami az objektum maximális kapacitása. Az épület felújítása június 28-án kezdődik, és ezzel egy időben megkezdi működését a Mandarin óvoda is, amely 350 férőhelyen rendelkezik. A munkálatok várhatóan legkésőbb 2026 végéig befejeződnek, és azok lezárását követően az intézmény kapacitása 120 férőhelyen bővül. Kiemelik, hogy a felújítás várható a Sanda Marjanovics óvodában is, ahol jelenleg körülbelül 150 gyermek tartózkodik. 2026. augusztusának végéig az iskola előkészítő programból 44 gyermek iskolába megy, így 106 gyermeket kell áthelyezni, akik számára szintén biztosítottak a férőhelyek. A Nasa Radost hangsúlyozza továbbá, hogy jelenleg a központi konyha felújításának befejező szakasza zajlik, és az összes folyamatban lévő és tervezett munkálat befejezése után az intézmény kapacitása jelentősen növekedni fog, a korábbi 3500 gyermekről 2027 végére mintegy 5000-re. Sport. 2 évtized után ismét bejutott a BL döntőbe az Arsenal. Az angol csapat tegnap 1-0-ra legyőzte az vendég Atlético Madridot az elődöntős párharc keddesti visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel elsőként bejutott a sorozat május 20-i fináléjába, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. Az észak-londoni ágyúsok győzelmét és egyben döntőbe jutását jelentő gólját az angol válogatott Bukayo Saka szerezte a 45. percben. Az Arsenal 20 év szünet után jutott be ismét a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába, ahol a Bayern Münchennel vagy a címvédő Paris Saint-Germain-nel játszik majd a trófeáért. A német és a francia csapat ma Münchenben csap össze 21 órától. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén 13,5 fokot mérnek. A hét folytatásában változékony lesz az idő. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen holnap és holnap után. A mai csúcsok egyébként 26 fok körül alakulnak.
3: Egy óra múlva is
4: csak a legfrissebbek.
3: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
2: Napindító.
3: 7 óra 8 perc van, felteszik a komoly szemüvegünket, jönnek a témák, kedves hallgatók. Kasszoli Violetta kisasszony nem hazudtolta meg magát. Mi az első téma a jó kis napindító második órájában? Hát mezőgazdaság. Több helyen is sérültek a május elsőjé fagyok miatt a gyümölcsösök Magyarkon és a községben. A termelők még mindig tartanak a hideg hajnaloktól május végéig. Orbán napjáig ugyanis még előfordulhat fagy. Hallgassuk meg Fejős Ornán a riportját.
4: Igen, csak érdekesen ért el Horgos térségét a fagy a múlt héten, vélik az érintett gazdák. Szalma Frigyes lentebb fekvőszőlő ültetvénye teljesen elfagyott. A határszemlét épp ott jártunkkor tartotta meg. Mint mondja, nem számított ekkora kárra. A tőn zöld levél nincs, mind elszürkült és elszáradt, tette hozzá a termelő.
5: Én nálam rá lehet mondani 100%. Ott most voltam mint megnézni, ott zöld levelet nem látok abszolút. Mind megvan, szürkővel megvan, el van száradva, már egy meteg nap óta fagy. -3-at én nem is vettem észre, hanem a Facebookon, hogy láttam, hogy -3, még a magyar oldalon meg még 5-6-ot mutatott. Úgyhogy, de ott is olyan csúnyák a szőlők, hogy.
6: Mi lesz most ennek a szőlőnek a sorsa?
5: Hát most nekem kövidink a fajta van, ez volt már olyan eset év, hogy elfagyott és kihajtott. Hát csak nem lesz akkor a termés. Még lesz feleződve a termés.
4: Jól látható, hogy a talajmenti fagy nagy kárt okozott, csak itt-ott látható zöldlevél, sok helyen még a vaddohányt is megfogta, pedig ez még a vegyszerre sem igazán reagál, mutatják a termelők. Hasonló a helyzet a burgonyánál is, érdekes itt is a helyzet, némelyik teljesen elfogyott, míg a mellette lévőnek semmi baja sincs. Viszont Szalma Frigyes szőlészetétől alig egy kilométerre lévő ültetvényt már nem érte el a fagy. Bálint István szőlője nem sínylette meg a hideg időjárást, itt szépen fejlődik a növény.
7: Fagy nem volt, úgy látsuk, hogy nagyon szép a szőlő, hajt is már megvannak a kis fült kezdeményezések is, úgyhogy meg vagyok vele elégedve, habár ahogy jöttünk, láttuk a krumpit, azt itt-ott megfogta a fagy, már feketélik.
6: Mekkora hőmérsékletet bírál tulajdonképpen a szőlő?
7: Hát a szőlő az -1-2, hogyha ebben a magasságban van, ahogy hajt, mindig azt mondjuk, hogy talajmenti fagyok vannak, tehát az lent van, és akkor nekünk körülbelül méter-méter 20 centin van fönt a karág, amin ugye ugyanúgy hajt a szőlő a veszőből.
4: A szőlő mellett a burgonya egy része is megfagyott, és a gyümölcsfák is veszélybe kerültek. Bíró Nándor házánál lévő földnél, ami Horgos egy másik pontján fekszik, nem keletkezett nagy kár, viszont pár száz méterrel arrébb már igen.
8: Az a szerencse, hogy helyileg fogta nagyon a fagy. Teszem fel, most én mondok neveket, hogy most mennyire érdekes. Tehát itt ez a Budán rész, ahol most, ahol lakom is, a hátunk meget, tehát ahol vannak szőlők, vagy krumpli, meg valami, az nagyon-nagyon elfagyott. Az én birtokom, ahol van kint a Kelemendüllőben, nem volt fagy, és az nagyon-nagyon szép. Tehát most az egyik szemem sír a másik nevet, mert itt is van a Chardonnay, az úgynevezett icaborának a lőtek, azt hiszem, az idén.
4: A termelők elmondása szerint május 25-ig, Orbán napjáig még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösökben.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. 7 óra 18 perc van, kedves hallgatók, és egy kis mezőgazdaság után jön egy kis kikapcsolódás. Aki dolgozik, annak kiár a pihenés is. Hát ez mekkora tanári kijelentés. A szakemberek szerint 2026-ban átalakul az európai nyári turizmus térképe. Hamarosan kezdődik a nyári szezon, sokan már most a tengerparti pihenést tervezik. De vajon idén mely úti célok a legnépszerűbbek? A szakértők szerint a drágulás, a zsúfoltság és a közel-keleti biztonsági kockázatok is alakítottak az utazási szokásokon. Kolléganőnk Szabó Regina utána járt, hová indulnak legszívesebben az emberek.
3: A fiatalok körében Málta az egyik legnépszerűbb úti cél, de sokan választják Spanyolországot, Egyiptomot és Görögországot is. A családok inkább a klasszikus tengerparti helyeket, Görögországot és Horvátországot részesítik előnyben. Őri Ferenc évek óta Horvátországba jár nyaralni családjával. Idén egy különleges nyaralást terveznek, egyenesen a nyílt vízre hajóznak.
4: Autóval fogunk menni Trogirig, ugye, ott átveszük a hajókat, két hajót béreltünk, két 8 személyes hajót, és akkor felpakolunk és indulunk. 15 napon keresztül vízen leszünk, ilyen félszigetek közt szoktunk kikötni, és akkor ott a hajón alszunk.
3: Horvátország ugyan drágább, mint Montenegró és Albánia, mégis sok a kedvence maradt, a tiszta víz, a gyönyörű panorámák és a természetközeli, jól kiépített infrastruktúra miatt. Cvitko Anna idén családjával Vír-szigetére megy.
5: Mi a családommal a Vír-szigetre tervezünk menni, voltunk már ott, egyébként nagyon ajánlom. Egyébként nagyon sok magyar is van ott, és kedvező az egész környezet. Bookingon keresztül szoktunk menni egyébként, és ezt általában így oldjuk meg, az utazás pedig autóval.
3: A balkáni régió is felértékelődik idén. Albánia és Montenegró az olcsóbb, kevésbé zsúfolt tengerparti nyaralás alternatívája lett. Urbán Viktória.
6: Gyerekkorom óta mindig oda járunk, és az apukám régen volt ottan, és akkor mondta, hogy szeretné, hogy lássuk a tengert.
7: Mikor indultok, és pontosan melyik városba?
6: Augusztusban, bárba megyünk, mindig oda szoktunk menni.
3: A nyaralni vágyók körében továbbra is Görögország a legnépszerűbb úti cél, azon belül is a Halkidiki félsziget, emelte ki egy szabadkai utazási iroda munkatársa. Emellett idén is sokan választják Egyiptomot, Spanyolországot és a már említett Horvátországot. Az árak azon belül is a Halkidiki félsziget, emelte ki egy szabadkai utazási iroda munkatársa.

0: akkor már egy kicsit drágábban kell elképzelnünk az utat, tehát olyan 300-400 euró per fő, és akkor innen pedig felfelé indul, repülővel pedig nyilván ez az ár ugye sokkal nagyobb, tehát olyan 5-600 és 700 euró per fő ez az ár. Spanyolország nagyjából itt helyezkedik el szintén, olyan 300-400 euró per fő. Egyiptomban az all-inclusive ellátást egy picit meg kell fizetni, viszont itt már sokkal többet kapunk.
1: Jó hír azoknak, akik idén a görög tengerpartra utaznak. Szerb állampolgárok számára várhatóan június 1 és augusztus 30 között Görögország nem alkalmazza teljes mértékben az új uniós EES beléptetési rendszert.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: 7 óra 30 perc van, kedves hallgatók, és itt vagyunk, ragyogunk továbbra is. Rendőrségi információról ismét be tudok számolni. Ugye legutóbb hétfőn voltam itt a napindítóban műsorvezető, és akkor azt mondtam önöknek, hogy a Radina Kafana nevű kocsmánál ott vannak a rendőrök. Hát mit ad Isten, most is ott vannak, kedves hallgatók, úgyhogy szerda reggel is ennél a hát közkedvelt kávézónál, kocsmánál ott vannak a rendőrök, és Szabadka irányába irányítják a háromlábú készüléküket, úgyhogy figyeljenek oda mindenképpen. Meg ne felejtsék el, hogy a hármas busz más útvonalon jár, és aki Maghetes felől érkezik a város felé, annak kerülő úton kell megközelíteni a város központot, mert Zöldülő Szépülő Szerbia nevű projekt keretében szennyvíz csatornázási munkálatokat végeznek a körforgalomnál az 51. hadosztály, valamint a Majsai út kereszteződésénél, körforgalmánál. No, de addig is jön egy jó kis téma, egy érdekes téma, szerintem érdekes egyébként, mindenképpen figyeljenek. Az 1960-as és 80-as évek között több százezer ember hagyta el Jugoszláviát ideiglenes munkavállalás céljából. A vendégmunkás jelenség nem csak egyéni sorsokat, hanem egész közösségeket formált át, gazdaságilag, társadalmilag és kulturálisan egyaránt. De mit mondanak erről a történészek? Hogyan illeszkedik mindez az európai migráció nagyobb történetébe, és mit tanulhatunk belőle ma? Erről Éva van Wijkal, a Gastarbeiter Archív kutatójával beszélgetett kollégánk Vitkovics Alexander.
2: Hogyan illeszkedik a jugoszláv Gastarbeiter jelenség az európai migrációs folyamatok nagyobb történetébe? Történelmi nézőpontból.
3: Igen, a Gastarbeiter Archív célja pont ezt kideríteni, hiszen foglalkoztak már a vendégmunkás történelemmel, ugye Jugoszlávián belül, vajdossággal még nem, és pont ez a célunk, hogy amikor erre rájöttünk, hogy hát itt igazából van ilyen lehetőség, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ezzel bírunk foglalkozni, meg ezzel érdemes foglalkozni. Például egy német történész, Ulf Brunbauer, és például egy maastrichti egyetemi történész, Brigitte Lenormand, ők tényleg nagyon excesszíven foglalkoztak ezzel, viszont tényleg vajdasággal még nem. És itt is kiemelném, hogy konkrétan versenyt futunk az idővel, hiszen azok a vendégmunkások, akik a 60-as évektől voltak vendégmunkások a 80-as évekig, ők már nagyon idős korosztály, hiszen akkor lehettek ilyen 20 évesek, vagy akár idősebb, és ezért tartjuk ezt nagyon fontosnak, hogy most ez az utolsó lehetőségünk, hogy velük interjút készítsünk.
2: Mielőtt még folytatnánk, eszembe jutott valami, azt hiszem jól tudom, hogy pont az ex-EU területéről történő kivándorlókkal nem is egy hazai, akár az adott területről származó szakember, tudós, kezdett el foglalkozni, hanem, ha jól tudom, egy holland hölgy.
3: Igen, ez a Brigitte Lenormand, és ugyanúgy a német egyetemeken is foglalkoznak ezzel, hiszen mégiscsak ugye németországi vonatkozása is van ennek a dolognak. És igen, szóval a jövőben velük is együtt akarunk dolgozni, velük már felvettük a kapcsolatot, és nagyon érdekli őket is a mi megközelítésünk, és hát várjuk, hogy ennek legyen jövőben is valamilyen közös esemény.
2: Miben volt sajátos a vajdasági régió szerepe ebben a migrációs hullámban, hiszen az imént említetted, hogy volt kimutatás, de konkrétan vajdaságra vonatkozóan nem.
3: Igen, szóval, hogy erre próbálunk rájönni, de például, ahogy említettük is az előbb, itt vajdaságban Zakinszky Toma Viktória foglalkozott a magyar szóban a gasztárbajterek reprezentációjával, és szóval léteznek ilyen források, csak hogy pont az, hogy túl kevés van belőle, és akkor ezért is gondoljuk, hogy igazából ez mindannyiunk történelme is, mint vajdaságiak, és ezért fontosnak tartjuk, hogy ezzel foglalkozzunk.
2: A hivatalos történeti források mennyire tükrözik a vendégmunkások mindennapi valóságát, és mit ad hozzá ehhez egy ilyen archívum?
3: Ahogy említettem, Ulf Brunbauer foglalkozott a sajtóbeli reprezentációval a vendégmunkásoknak, de ő a korabeli sajtót elemezte, és a 60-astól a 70-es évekig, és ilyen komplex képet kapott, vagyis azt állítja, hogy a vendégmunkásokról szóló sajtóorgánumok hogyha ezt valaki olvassa, akkor az országnak a problémáira világít rá, és hogy ezért is ilyen komplex kép az, hogy is vélekedünk a jugoszláv vendégmunkásokról. Hiszen egyszerre gondolunk rájuk, hogy ők szerencsétlenek, akinek muszáj volt kimenni, de egyszerre gondolunk úgy is rájuk, hogy közben hivalkodóak, meg pénzéhesek, szóval ez benne a legérdekesebb, hogy lehet valaki ennyire pozitív, meg ennyire negatív.
2: Említette nekem egy korábbi beszélgetésünk alkalmával, Tamara, hogy a pejoratív jelzőt szeretnétek kiiktatni, hiszen minden egyes elvándorlás mögött egy személyes indítatás és történet áll.
3: Pontosan, igen. Szóval ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy interjút készítsünk, hogy mindenki elmondhassa a saját szemszögéből, hogy ez hogy történt, meg pont az, hogy már megvan a gondolatunk erről, és ezt szeretnénk mi bővebben kibővíteni, hogy a dolgok mögé lássunk, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy valaki miért megy ki, vagy valaki miért marad, szóval, hogy igen, mert ugye nagyon sokszor pont úgy működött ez, hogy egy év vagy kettő év, és akkor jönnek vissza.
2: És abból lett több évtized.
3: Igen, szóval ezt a pártállam is nagyon próbálta nem befolyásolni, hanem irányítani, de nagyon sokan a rendszert megkerülve mentek ki. Ez ugye elkezdődött az 50-es évektől, és a 60-as években volt az, amikor Tito egyezést írt alá Franciaországgal is, Svédországgal is, Ausztriával is, ez 65-ben volt, és Nyugat-Németországgal pedig csak 3 évre rá, szóval 68-ban írták alá ezt az egyezést, hogy akkor szervezetten menjenek ki a vendégmunkások, és ez számunkra azért is nagyon érdekes, mert ilyen szocialista ország példájában nem volt más. Szóval Jugoszlávia az egyetlen, és ezért is érdekes, hogy nagyon sokan a Jugoszlávia gazdaságának a gyengülését látták ebbe, vagy az ideológia gyengülését, holott itt konkrét gazdasági szakemberek álltak ez a vélemény mögé. És például azért, mert az állam úgy számolt, hogy ennek a gazdasági újításnak, hogyha fogalmazhatok így, többet fog nyerni az állam, mint veszíteni. Vagyis ők számoltak azzal, hogy ezek a vendégmunkások egy-két év után hazatérnek, és az újonnan szerzett tudásukat itt fogják felhasználni Jugoszláviában, valamint a pénz is visszaáramlik, vagyis hogy a gazdaságba fog beáramlani, vagyis hogy itthon fogják úgymond elkölteni a pénzüket. A harmadik pedig ugye az, hogy a munkanélküliségnek a terhe akkor csökkenni fog, ami a Jugoszláviát illeti. És ugye a befogadó államok is érdekeltek voltak a vendégmunkások várásában, viszont ugye nekik is az volt az érdek, hogy 2 évnél tovább ne maradjanak.
2: Korábbról tudom, hogy a munkának egyik részét, az interjúkészítéseket te vállaltad magadra. A személyes történetek, amikkel találkoztál, mennyire írhatják át a nagy történelmi narratívákat, és hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hogy sem a riportalannyal, sem benned ne törjenek elő bizonyos érzések?
3: Hát igen, ez nagyon nehéz. Én szeretek úgy gondolni a történelemre, mint egy képre, hogy míg benne vagyunk, addig minden ugye aspektusait, minden részeit nem láthatjuk, és pár lépés távolsággal az ember teljesen másmilyen képet lát már. És hát ebben az esetben ez a pár lépés távolság, ez az idő múlását jelenteni, és hát az idő múlásával már minden ugye máshogy rajzolódik ki, és én úgy gondolom, hogy ezek a személyes történetek, vagyis az oral history módszertana és a mikrotörténeti megközelítés, ez nem átírja a makrotörténelmet, nem átírja a nagy történelmi narratíváinkat, hanem kiegészíti, bővíti, és egyszerűen személyesebbé teszi az ember számára, befogadhatóvá teszi, hiszen akkor érezzük azt, hogy hát akkor ez nem száraz történelem, hanem ezek emberek sorsáról szóló történelmek. Szóval szerintem azért fontos foglalkozni mikrotörténelemmel is, hiszen ez ugye kiegészíti.
2: Beszélgetésünk végén látsz-e párhuzamokat a 20. századi gastarbeiter migráció és a mai kivándorlási folyamatok között?
3: Igen, mindenképpen vannak párhuzamok, de ugye ellentétek is. Például párhuzam az akár a gazdasági motiváció. Ugyanúgy az 50-es, 60-as, 70-es években is a gazdasági motiváció áll a gazdasági migráció mögött. Ugyanúgy ez áll napjainkban is, hogy jobb élet reményében, magasabb életszínvonal reményében megy el az ember, és ugyanúgy megtörténik az, hogy tervezhetünk 1-2 évre, de végül abból 10 év lesz, vagy 15 év. Szóval ez mindenféleképp látható. Annyi a különbség, hogy ugye ma a globalizáció miatt sokkal könnyebb a mozgás, akár Európán belül.
2: Köszönöm szépen Eva van Wijk történésznek, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy megosztotta velünk ezeket az információkat, és sikeres munkát kívánok az elkövetkezendő időszakban.
3: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Ráébred, miután felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: Kedves hallgatók, jelentem, Kasszuli Violetta kisasszonnyal felvettük a jó kis ajánlót. Viccesen sikerült, úgyhogy nézzék meg a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát az elkövetkező órákban, mert föl fog kerülni. Amiben egyrészt tájékoztatjuk önöket arról, hogy mi lesz holnap a napindítóban meg a mozaikban, de egy kis mosolyt is csalunk majd az önök arcára, úgyhogy kövessék a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát. Egyébként ott vissza lehet hallgatni egy csomó jó kis beszélgetést. Na, ha már itt vagyunk, akkor mondom azt önöknek, hogy mi a helyzet a szerb-magyar határátkelőkön. Magyarország és Szerbia között itt fogjuk figyelembe venni. Szerbiából Magyarországra jelenállás szerint mindenhol 7, 2 vagy 8 perc a várakozás idő, vagy nincs adat, szóval számottevő várakozásra Szerbiából Magyarország irányába nem kell számítani, nyugodtan át lehet ugrani, ha szabadnaposok, esetleg egy jó kis halászlére mondjuk, vagy az Árkádba egy shopping túrára. Ha már 5.-6. környékén vagyunk, és valószínűleg sokaknak ekkor jön meg a fizetés, akkor lehet menni küldeni. Haha. Na nézzük, mi a helyzet Magyarországról Szerbiába. Hát itt egy picit talán az autópálya határátkelő helyen megnőtt a forgalom. 23 percet írnak, hogy várni kell Szerbia irányába, úgyhogy azt kerüljék el mindenképpen. Ne felejtsék el, hogy két határátkelő csatlakozott a 024-es nyitvatartáshoz. Ilyen lett az Ásotthalom Királyhalom átkelő, valamint a Kishorgos is. Ezek jó hírek kapcsolattartás, munkavállalás, ingázás szempontjából is, úgyhogy hajrá, éljenek a lehetőséggel, látogassák Magyarországot, mert Magyarország alapvetően egy tök jó hely. Hol van rendőrinformáció? Hát a Radina Kafana nevű helyen, ott vannak a rendőrök Szabadkán és környékén, mérik a sebességet, úgyhogy aki arra közlekedik, tegye azt fokozott óvatossággal. És az a helyzet, hogy jó társaságban röpül ám az idő, 7 óra 52 perc van immáron. Ez pedig azt jelenti, hogy a napindító második órájának a végéhez értünk. 8 órakor jövök egy jó kis hír összefoglalóval, utána még egy témát fel fogunk dolgozni, aztán gondolom már remegve várják az árfolyam információkat, hogy mennyi egy euró a mai napon. De lesz természetesen a lapszemle is, itt van már a Hét Nap meg a Magyar Szó, átlapoztam őket, jó kis témák vannak, majd filozofálunk is egy kicsit. Úgyhogy én az önök helyében továbbra is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatnám itt a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Itt pedig a hírek 8 órakor. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról. Ezt nyilatkozta a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer, nincsenek csapdák, amikor választásokról van szó, a nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt, tette hozzá az elnök. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, mondta Tomislav Zsigmanov. A tartományi kormány alelnöke Zomborvárosba látogatott, ahol megtekintette a természeti csapás helyszíneit. Egyebek mellett Monostorszegen járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom. Zsigmanov megdicsérte a zombori illetékeseket, akik elmondása szerint gyorsan reagáltak, terepszemlét tartottak, illetve megkezdték a földrengés okozta károk összeírását is. Minden gyermekellátása biztosított lesz a szabadkai Sumica óvoda felújításának ideje alatt, áll a Nasaradoszt iskoláskor előtti intézmény közleményében. Hangsúlyozzák, hogy nem igaz az az állítás, hogy a Sumica intézményben 800 gyerek tartózkodik, a valós szám 391 gyermek, ami az objektum maximális kapacitása. Az épület felújítása június 28-án kezdődik, és ezzel egy időben megkezdi működését a Mandarin óvoda is, amely 350 férőhelyen rendelkezik. A munkálatok várhatóan legkésőbb 2026 végéig befejeződnek, és azok lezárását követően az intézmény kapacitása 120 férőhellyel bővül. Kiemelik, hogy felújítás várható a Szanda Marjanovics óvodában is, ahol jelenleg körülbelül 150 gyermek tartózkodik. 2026. augusztusának végéig az iskola előkészítő programból 44 gyermek iskolába megy, így 106 gyermeket kell áthelyezni, akik számára szintén biztosítottak a férőhelyek. A Nasaradoszt hangsúlyozza továbbá, hogy jelenleg a központi konyha felújításának befejező szakasza zajlik, és az összes folyamatban lévő és tervezett munkálat befejezése után az intézmény kapacitása jelentősen növekedni fog, a korábbi 3500 gyermekről 2027 végére mintegy 5000-re. Sport. 2 évtized után ismét bejutott a BL döntőbe az Arsenal. Az angol csapat tegnap 1-0-ra legyőzte a vendég Atlético Madridot az elődöntős párharc keddesti visszavágóján, ezzel 2-1-es összesítéssel elsőként bejutott a sorozat május 20-ai fináléjába, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. Az észak-londoni ágyúsok győzelmét és egyben döntőbe jutását jelentő gólját az angol válogatott Bukayo Saka szerezte a 45. percben. Az Arsenal 20 év után jutott be ismét a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába, ahol a Bayern Münchennel vagy a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd a trófeáért. A német és a francia csapat egyébként ma Münchenben csap össze, 21 órakor 5-4-es Paris Saint-Germain vezetésről indulnak. A csapatok, izgalmas meg lesz. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén már 16 fok fölötti hőmérsékleti értékeket mutat a hőmérő. A hét folyamán változékony lesz az idő, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, és helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar is kialakulhat, különösen egyébként holnap és holnap után. A mai csúcsok egyébként kora délután 26 fok körül alakulnak. Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
8: Reklámot hall.

0: Kezdje velünk a napot, friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora, minden hétköznap reggel. Én, ha az önök helyében lennék, mindig napindítót hallgatnék. 8 óra 9 perc van másodpercre pontosan. Rendőri tevékenységet véltünk felfedezni a csoportokban a Radina Kafana nevű kocsmánál. Ott egészen gyakran megfordulnak a rendőrök. A határátkelőkön nincs számottevő várakozás idő, nyugodtan át lehet ugrani szépen Szegedre. Kicsit kikapcsolódni. Mi meg addig robogunk tovább. Egyébként Szegeden is hallható a Szabadkai Magyar Rádió. Úgyhogy ha Szegeden is mászkálnak, akkor szépen tekerjék föl az SMR-t, mert hallhatóak vagyunk. Igaz, hogy néha elkezd röcsögni egy picit, meg néha vannak ilyen üres járatok, de alapvetően egyébként jól hallható. Na, és akkor, ha ezt már megállapítottuk itt, akkor menjünk tovább, ahogyan arról már tegnap beszámoltunk. Földrengés rázta meg Vajdaság nyugati részét, hétfőről kedre virradó éjszaka. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű rengés epicentrum a Bezdán környékén volt, ezt követően pedig még két gyengébb földrengést észleltek a térségben. Hallgassuk meg Dudás Dániel és Kasszolév Violetta összeállítását.
2: A földrengés epicentrumánál Bezdánban kedre viradóra rengésre ébredtek az emberek. A helyi lakosok beszámolója szerint a mennydörgésre emlékeztető moraj mellett a családi házakban megmozdultak a bútorok, arra riadtak fel. Beke Róbert kollégánk is Bezdánban tartózkodott.
3: A házakon károsodást nem lehet észlelni. Sokan voltak, aki kiment az utcára, sokan beszámoltak arról, hogy nagyon megijedtek, mivel ezen a környéken tényleg ritkán van ilyen. Én úgy emlékszem, hogy még valamikor 20-30 évvel ezelőtt volt. Pont itt beszélgettem a szomszédokkal, ők mesélték, hogy igen, ilyen 20-30 évvel ezelőtt volt földrengés, akkor látszott a luszter, hogy így lengett a luszter. Mondjuk most ezt én nem észleltem, de valaki azt mesélte, hogy igenis megint csak a csillár az lengett, és hogy a tárgyak elmozdultak a házakban, mondjuk azt én észrevettem. De ennek ellenére, hál' Istennek, kár nem keletkezett.
2: Bezdántól mindössze 6 kilométerre Monostorszegen a földrengés következtében megrongálódott több lakóház, valamint a Szent Péter és pár római katolikus templom, melynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le, mondta Besenyi Erzsébet, a Vajdasági Magyar Szövetség monostorszegi helyi szervezetének elnöke.
4: Én hallottam, hogy cserepek is itt pocsogtak, és repettek a falak, a épületek nem olyan jó helyzetben vannak, de nagyobb kár nem hallottam, hogy volt ebbe a monostorszegen, és a templomban interneten látom, hogy vannak repedések föld a tetőn.
2: A helyszínre kiérkezett az építésügyi felügyelőség, hogy felmérje a helyzetet. A helyi lakosok elmondása szerint a településen több házon, még az újabb építésűeken is megrepedtek a falak. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, mondta Tomislav Zsigmanov. A tartományi kormány alelnöke Zomborvárosba látogatott, megtekintette a természeti csapás helyszíneit. Egyebek mellett Monostorszegen járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és pár római katolikus templom. A mennyezetén repedés látszik, valamint vakolatdarabok hullottak le. Zsigmanov megdicsérte a zombori illetékeseket, akik elmondása szerint gyorsan reagáltak, terepszemlét tartottak, illetve megkezdték a földrengés okozta károk összeírását.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: No hát, 8 óra 25 perc van, olyan pontosak vagyunk, mint a svájci atomóra köszönhetően Váradi Valentin kollégáknak. 8 óra 25-kor be van írva, kell árfolyaminfo, 8 óra 25 van, nyom az árfolyaminfót, kedves hallgatók. 1 euró a mai napon 117 dinár 37 para, 100 jó magyar forint 32 dinár 47 para. Mit szoktunk itt még bemondani? Na, itt az érdekességként bemondom, nem szoktuk, de elmondom. Az orosz rubel egy ilyen, az 1 dinár 32 para. Hát, ha esetleg az orosz kisebbség is hallgat bennünket, és időközben megtanultak magyarul. Na, a brit font

35 dinár 88 para, és egy tengeren túli amerikai dollár 99 dinár 98 para a szerb központi bank hivatalos közép árfolyamai alapján. No, ez volt itt az árfolyam info, jövök mindjárt a lapszemlével.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj.
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
9: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
10: Reklámot hallottak.
11: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
12: Ébredjen velünk!
0: a 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: 107,1.
10: Nem semmi ásítások voltak ezek. Azért 8 óra 35 perc, csak nem ásítunk már, nem? Vagy nem tudom. Egyébként az ásítás az ragadós. Észrevették különben. Biztos van ennek valami filozófiája vagy pszichológiája, de ha valaki mellettünk elkezd ásítani, akkor mi is ásítunk egyet. Ezt már biztos tapasztalták, mint a Pannon RTV-ben, a szerkesztőségben. Ezt gyakorta mosolygunk ezen, mert mondjuk egy reggeli melós napon elkezd az egyik ásítani, aztán folytatja a többi. Próbálják ki egyébként, lehet, hogy van összefüggés. Na már elkalandoztam, de visszakalandozok, mert itt van a magyar szó és a hét nap, és megnézzük, hogy miféle fajta információkról számol be a heti lap és a napi lap. Kezdjük a napi lappal, 60 dinárba kerül, sétáljanak el. Jó idő lesz ma, 26 fok, igazi újságáróshoz való sétáláshoz megfelelő időjárás, úgyhogy hajrá, vegyék meg a magyar szót, nézzük, mi a címlap. Azt mondja, közel a megállapodás. A NISZ és a MOL több kulcskérdésben is előrelépést ért el. Na égre, hát ez igazából már elég régóta húzódó történet. Volt itt arab fél, magyar fél, szerb fél, orosz fél, amerikai fél. Hát igazából ember legyen a talpán, aki követi itt az eseményeket. Lényeg az, hogy nekünk, átlag pórnépnek, hát az a célunk, hogy megegyezzenek, aztán legyen üzemanyag, legyen megfelelő mennyiségű és áru elsősorban. Üzemanyag, mondjuk az ár az inkább a háborútól függ, de hogy nyilván az a cél, hogy megegyezzenek minél hamarabb. Megalakult a kulai képviselőtestület. Na, itt voltak érdekes dolgok tegnap. Ugye elég kevés különbség van az ottani községi képviselőtestületben a szerb haladópárt mandátum száma, valamint az egyetemista lista között. És nem annyira sikerült tegnap megválasztani a KKT elnökét. Három forduló kellett hozzá. Aztán roham rendőrök jelentek, meg verbális feszkú is volt. Na, mindegy, végül sikerült. Úgyhogy megválasztották a KKT elnökét. Velibor Milojčić lett az elnök. Helyettese egyébként Miljana Rabrenovics, a titkár pedig Miorad Vuksan maradt. Na, zajlik az élet kulám. Pósfai Mihály lett az MTA új elnöke, erről is olvashatnak a magyar szóban. Lapozok az újságon belül, mi az újság? Trump elsöpörni az iráni erőket, ez továbbra is húzódik. Igazából nekem már kívülről úgy tűnik, és nem csak nekem, hanem az elemzők is arra irányítják rá a figyelmet, hogy Trumpnak azért már nem annyira kellemes ez az iráni konfliktus ott. Nagyon-nagyon kevesen támogatják Trumpot, igazából mély repülésben van a támogatottsága Amerikában, és fontos információ, hogy ősszel félidős választások lesznek Amerikában. Úgyhogy Donald Trump igazából nehéz helyzetben van jelen pillanatban. Sokan gondolkodnak továbbra is azon, hogy mi értelme volt ennek az egész történetnek, de továbbra sincs megoldás, ez biztos, úgyhogy erre mindenképpen érdemes lesz figyelni az elkövetkező időszakban. Ha tippelni kellene, én azt mondom, hogy nyárig ez megoldódik, mert az amerikai elnöknek ez az érdeke, úgy alapvetően. Ukrajnai háború, tűzszünetet hirdettek, írja a magyar szó. Ugye mindenki hirdetett tűzszünetet, kezdve Vlagyimir Putyinnal, folytatva Volodymyr Zelenszkijvel. Győzelem napot ünnepel ugye Oroszország 9-én, az előttünk álló szombaton. Hát meglátjuk, hogy ez ki sérti meg, ki lesz az első, aki sértéssel gyanúsítja a másikat, és ki az, aki tényleg megsérti a tűzszünetet, és ki az, aki nem sérti meg a tűzszünetet. Biztos, hogy zavar lesz az erőben. Aztán nem jó hír az erdélyi magyar közösségnek, mert megbukott a román kormány bizalmi szavazáson. Az Ilie Bolojan vezette bukaresti kormány tulajdonképpen, hát úgy tűnik, hogy leváltják, és most igazából a köztársasági elnökön van a reflektorfény, hogy kit bíz meg kormányalakítással. Az RMDSZ egyébként nem támogatta azt, hogy bizalmatlanság indítványa leváltsák a jelenlegi kormányt, azt mondták, hogy nincs megfelelő alternatíva a váltásra, és hogy káoszba fullad az egész történet. Meglátjuk. Lapozok tovább. Működik a SEPA rendszer, kedves hallgatók, sokan megnyugodhatunk, küldhetjük külföldre az eurókat ész nélkül. Haha, ugye? Na jó. Nem blokkolták az uniós forrásokat Szerbiának, ez jó hír mindenképpen. Az Európai Bizottság egyébként az elmúlt időszakban egy csomó esetben fogalmazott meg kritikát Szerbiával szembe, jogállamisági kérdés, médiabeli kérdések, és felvetődött, hogy blokkolják az uniós forrásokat, de végül nem blokkolják, úgyhogy megnyugodhat mindenki. Ettől függetlenül bizonyos törvény esetekben, vagy elfogadott törvények kapcsán be kell építeni, módosítani kell a Velencei Bizottság ajánlásai alapján a bizonyos elfogadott törvényeket, mert ez a feltétele a továbbiakban az uniós források folyósításának. Földrengés Nyugatbácskában írja a Magyar Szó, megrongálódott a monostorszegi katolikus templom. Nézzék a mai Pannon híradót, mert tegnap forgattunk ott a helyszínen, és lesz egy szép tudósítás Dudás Dániel kollégánktól az esti tévés híradóban. Menjünk tovább, a matematika hónapja, digitális világ és kvantum technológia a fókuszban. Nagyon szép, nagyon jó. Én mondjuk matekból be vagyok oltva, nem tudom. Érkes, pont most gondolkodtunk lent a szerkesztőségbe, beszéltünk arról, én Magyarországon érettségiztem, és ott most zajlik az érettségi időszak. Ez nagyon szép élmény volt, hétfőn volt a magyar, kedden a matek, szerden a töri, aztán jött az angol, földrajz, stb. És hát ugye a matek volt a keddi nap, és így minden érettségi tárgyam sikeres volt, 4-es, 5-ös, a matek, hát az 2-es lett sajnos. Na, vannak olyan emberek, akik egyszerűen be vannak ótva matek ellen, én ilyen vagyok, nem tudom önök, hogy vannak ezzel. Minden esetre a matematika hónapját tartják most, olvassák el szépen a Magyar Szóban az ezzel kapcsolatos információkat. Pozitív mérleggel zárult a majál is, és most nem a pénzre kell gondolni, hanem épségben maradtak a ritka madarak fészkei a hosszú hétvége után. Ez kifejezetten jó hír, szerintem. Autó nélkül közlekedés biztonsági ifjúsági fórum volt Magyarkanizsán. Hát ez fontos, arra próbálták fölhívni a figyelmet, hogy részeken ne vezessen senki, ha esetleg szalagavatóra vagy bálba megy. Kézműves öröket tessék, kóstolóval indul a új programsorozat az információs központban, Újvidékről van szó. Erről is olvashat meg a Magyar Szóban. Természetesen van műsorújság is, a Pannon RTV különböző platformjainak mai tervével, és van érdekesség a Magyar Szó végén, csillagteknős csempészetről, hogy miről is van szó, vegyék meg a Magyar Szót, olvassák el, töltött volt, képes ifjúságot is tartalmaz, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Na nézzük, mit ír a hét nap. 70 dinárba kerül, és az a nagy kérdés, hogy új szelek fújnak, teszik föl a címlapon a kérdést, és itt látunk egy hajót, egy vitorlást. Nem tudom, hogy mire utalhatnak, 70 dinárba kerül egyébként az ára, lapozzunk bele, hogy mi történik itt a hét napban. Fejvári Csongor ismét csinált egy magyar politikai összeállítást, szombaton megalakul a Magyar Országgyűlés, erről olvashatnak aztán. Na hát igen, Markovics Anna Mária kolléganőnk, szakértője ennek a témának. Mikor lehet előrehozott választás Szerbiában? Teszi fel a kérdést. Hát most az elnök az azt mondta tegnap, hogy 10 nap múlva kiderül, hogy mikor lesz választás. Ez a választás kérdése, én nagyon sokszor olvasok így politikai információkat, akármelyik internetes oldalon, tényleg mindenféle fajta oldalt megnyitok és elolvasom, és mindig így találgatnak, mikor lesz a választás. November? Július? Október? Mint hogy ilyen valóságshow lenne már ez igazából, csak derüljön már ki, essünk túl rajta, aztán menjünk tovább. Előrehozott lesz ez is egyébként, ez nem akkora meglepetés Szerbiában. Olvassák el Markovics Anna Mária írását a hét napban, hogy mit gondol ő erről. Túl kell lépni a kritikus pontokon, egy vállalkozás elindításáról készített Szakán Laura, Jasminka Gruncsitja, business coach-csal, ügyviteli tanácsadóval egy beszélgetést. Olvassák el. Na, mik vannak még itt? Heti interjú Tóth Lívia készítette Babos Fehér Nórával, a magyarországi Kormorán zenekar énekesnőjével, egy szép színes beszélgetés, aztán fagy és asszály szorításában Tóth Tibor összeállítását is elolvashatják a 20. oldalon a mezőgazdasági helyzetről. Sajnos egyébként ott tényleg nagyon nagy a szárazság, jól jönne egy kis eső. Növekvő vallási turizmus, Cékus Boris írt erről, Szabadkát évről évre egyre több olyan turista keresi fel, aki nem csak a szecesszió, a gasztronómia és Palics miatt érkezik a városba. Érdekes beszélgetés és írás, úgyhogy mindenképpen lapozzanak itt bele. Rendkívül színes lett a hét nap most is, úgyhogy ezen nem kell idegeskedni, ha megvásárolják, rengeteg tartalmat is vesznek egyben. Na, itt egy jó cikk, a maszkolás művészete. Van egy csendes pillanat a nap végén, amikor végre nem kell megfelelni. Vaj, ide jó ez, ugye? Amikor elhalkulnak a külső elvárások, és valami más kerül előtérbe. Egy kicsit a fáradtságra emlékeztet, de nehéz ezt pontosan megnevezni. Nem pusztán testi kimerültség ez, hanem egy mélyebb belső feszültség, mintha egész nap valaki másként kellett volna létezni. A modern pszichológia ezt a jelenséget egyre pontosabban írja le, és maszkolásnak nevezi Papágot a pszichológus írása. Ezek mindig jó cikkek, olvassák el. Nagyon sokszor egyébként így fölismerhetünk különböző élethelyzeteket a mindennapjainkban. Ha esetleg nem tudjuk, hogy mit főzzünk, akkor a hétnaposok adnak rá tippet. Csirkemájas burgonya leves, mézes mustáros sertéssült, medvehagymás uborka saláta, mondjuk, hogy medvehagymát honnan szereznek hozzá, azt nem tudom, azt nem írták ide. És a túró torony nevű édességnek a receptje is itt van szépen. Ki lehet vágni, el lehet tenni. Itt van a horoszkoposz is, hivatás, szerelem és egészség. Minden megtudhatnak a titokzatos csillagok világáról. Gibraltáról is olvashatnak, hogy mi is, miért is érdekes desztináció ez. Kései virágzású kajszi barackfákról is írtak a hét napban. Csernobil filmek, természetesen Tóth Tibor, a TSC Asztalitenész Klub női csapatának sikereit is felgöngyölíti, tehát sporttémát is feldolgozott. Van természetesen keresztrejtvény is a hét napban, valamint itt van a férfiak kedvence, az alulöltözött hölgy az utolsó oldalon. Igazából nem alulöltözött, hanem mesztelen. Van neki köldök piercingei, és egy lépcsőn ül, és várja az olvasókat, hogy hátulról olvassák a kezdjék el olvasni a hét napot. Na nézzük, mi a helyzet viccek szempontjából, mert hogy az is van a hét napban. Mondok is egyet. Két szőkenő beszélget a buszon. Egy idős bácsi felszáll, erre az egyik szőke, te az ott, nem István király? Te hülye, István király 1000 éve halott. Felszáll a bácsi egyik barátja, majd így szól, szia István, 1000 éve nem láttalak, erre a szőke. Na akkor ki a hülye? Ha, 8:46 perc van, ez a 107,1 MHz.

Gyászjelentések következnek a Szabadkai Magyar Rádióban május 6-án szerdán. 98 esztendős korában meghalt Deák Rózsika, Királyhalom Majtényi Mihály utcai lakos. Temetése ma 15 óra 30 perckor lesz a Királyhalmi temetőben. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
7: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Jönnek a hírek 9 órakor. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a hormúzi szoros hajóforgalmának védelmét célzó katonai műveletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök azzal indokolta a döntését, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokban, és esély nyílt egy végleges megállapodásra. Trump szerint a lépés több ország, köztük Pakisztán kérése is befolyásolta. Eközben Marco Rubio arról számolt be, hogy mintegy 23 ezer tengerész tartózkodik a térségben veszteglő hajókon, és a válság következtében már 10 haláleset is történt. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról. Ezt nyilatkozta a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer, nincsenek csapdák, amikor a választásokról van szó. A nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt, tette hozzá a szerb köztársasági elnök. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, mondta Tomislav Zsigmanov. A tartományi kormány alelnöke Zomborváros területére látogatott, megtekintette a természeti csapás helyszíneit, egyebek mellett Monostorszegen járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom. Zsigmanov megdicsérte a zombori illetékeseket, akik elmondása szerint gyorsan reagáltak, terepszemlét tartottak, illetve megkezdték a földrengés okozta károk összeírását is. Ma van Gyurgyev Dán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. A szerb nép körében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás. Úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Ilyenkor gyógynövényekből koszorút fonnak, amit aztán folyóvízbe dobnak. Gyurgyev Dán az állattenyésztők ünnepe is, emiatt a régi szokásokat a hegyvidéken élők őrizték meg legtovább. Ez a nap a roma nemzetiségűek körében a legfontosabb ünnep. A hagyományok szerint ezen a napon otthonukat virágokkal és zöld ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére. Végül az időjárásról Szabadkán és környékén már 20 fok fölötti értéket mérhetünk. Változékony időre kell számítani, mától kezdve, és holnap-holnap után több helyen kialakulhat zápor vagy zivatar. Egyszerűen nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat, ugyanakkor számottevő eső csak lokálisan helyi jelleggel lehetséges. A mai csúcsértékek 26 fok körül alakulnak, számottevő lehűlésre ugyanakkor nem kell számítanunk.
10: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: A régió és a világ legfrissebb információi.
11: Itt az SMR-ben.
12: Társadalmi célú felhívás.
13: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
14: Reklám következik. Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
15: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
16: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
0: Reklámot hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velem!
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval!
0: Információmorzsák reggelire, napindító!
4: Itt is vagyunk, kedves hallgatók, a napindító utolsóraját tapossuk immáron, 9 óra 9 perc van. Rendőrinformációk jönnek. A NISZ benzinkútnál Sándorban ott vannak a rendőrök és mérik a sebességet a radar készülékükkel, és a Radina Kafana nevű kocsmánál is ott vannak a rendőrök, és figyelik a forgalmat. Egyébként most történt hát két súlyos baleset Novi Pazar közelében tegnap este. Hárman meghaltak, két autó frontálisan ütközött, és mindig azon gondolkodok, hogy igazából mi okozhatta vajon ezt a történetet. És nagyon sokszor jön az elő, hogy nem tartják be az emberek a szabályokat, ittasan vezetnek, nagyon súlyos alkoholos befolyásoltság alatt. Tegnap kora este például Belgrádban tömegkarambol volt, többen megsérültek. Elgondolkodtató egyébként a közlekedési kultúra Szerbiában. Sokszor sétálok az utcán, és így nézem a közlekedést, hányszor jelez valaki, hányszor nem. Hát vannak tanulságos dolgok, meg hát sok esetben többet nézik az emberek a telefonjukat, mint a szélvédőt kifele. Az is nagyon komoly probléma. Gondolkodjunk el ezen. És nagyon fontos az is, hogy amikor részt veszünk a közlekedésbe, akár gyalogosként, biciklisként, vagy autósként, vagy motorosként, figyeljünk oda, nem ér annyit az egész történet, hogy baj legyen belőle. Szóval figyeljünk mindig oda, ahol rendőrök vannak, ott meg a saját pénztárcák érdekében hatványozottan is. Na, megyünk tovább. Két témánk van még, mielőtt berobbanna a stúdióban a Mosoly királynő Vágó Kriszta mozaikkal. Egyre több európai ország vizsgálja a négynapos munkahét bevezetésének lehetőségét, miközben a különböző modellek eltérő tapasztalatokat hoznak. Az Egyesült Királyságban és Németországban kifejezetten pozitívak az eredmények, csökkent a stressz és a kiégés, miközben sok cégnél a teljesítmény sem romlott. Ugyanakkor komoly vita zajlik arról, hogy ez hosszú távon fenntartható-e, különösen munkaerő hiány és gazdasági nehézségek mellett. Különböző vélemények szerint Szerbia még távol áll attól, hogy ez a modell országos szinten bevezetésre kerüljön. Dudás Dániel a mikrofonnál.
5: A négynapos munkahét bevezetése Európa számos országában téma, és sok helyen valamilyen formában már jelen van. Belgiumban a munkavállalók kérhetik a négynapos munkahét bevezetését, de a heti munkaórák száma nem csökken, azokat négy nap alatt kell teljesíteni. Hollandiában ezzel szemben rövidebb, átlagosan 32 órás munkahetet alkalmaznak, ahol a munka és a magánélet egyensúlya kerül előtérbe. Franciaországban a 35 órás munkahét a meghatározó, és bizonyos esetekben lehetőség van négy napos munkarendre is, a bérezés azonban egyéni megállapodás kérdése.
6: Azt hiszem, hogy lehetne négy napot, hogy de akkor effektív dolgozni, 8 óra hosszát. Nem mind valamikor, amikor én is dolgoztam, volt mindig egy kis kikerülés, meg mit tudom én, de így elég, én is szerintem jó lenne.
7: Európában van több példa, van olyan, hogy mondjuk négy napot dolgoznak, de kevesebb pénzért. Azt úgy el tudná fogadni, vagy a pénz az maradjon az átlag?
6: Hát én azt hiszem, hogy itt a pénz az nagyon-nagyon fontos, úgyhogy az nem volna jó.
5: A négynapos munkahét bevezetésével kapcsolatban az eddigi legnagyobb kísérletet Nagy-Britanniában végezték el, 61 vállalat részvételével. A 6 hónapos tesztidőszak után a cégek döntő többsége 92%-a megtartotta az új munkarendet. Németországban is zajlottak hasonló kísérletek. A résztvevő vállalkozók többsége a tesztidőszak után is fenntartotta a rendszert. A tapasztalatok szerint a teljesítmény nem romlott, miközben a dolgozók terhelése csökkent. További pozitívum, hogy a munkások jelentős része kevesebb stresszről és kisebb mértékű kiégésről számol be, miközben több helyen a bevételek is emelkedtek. Dolgozni kell. A munka nem esíti az embert. Mi ebben a szellemben nőttünk fel, 35-40 éven keresztül. A fiataloknak is meg kell tanulniuk, hogy dolgozni kell. Ami a munkaidőt illeti, az európai statisztikák szerint jelentős különbségek vannak az egyes országok között. Míg Hollandiában és Németországban alacsonyabb az átlagos heti munkaidő, Szerbiában az uniós átlagnál jóval többet dolgoznak a munkavállalók. 2024-es adatok szerint a hollandok átlagosan heti 32,1 órát dolgoznak, a németek 33,9-et, míg Szerbiában ez 41,3 óra. Az adatok azt is mutatják, hogy Szerbiában minden negyedik dolgozó heti 45 óránál is többet dolgozik. Ennek ellenére Szerbiában is zajlik párbeszéd a négynapos munkahétről. A szakértők szerint azonban még távol állunk a bevezetésétől. Jelenleg biztosan messze vagyunk ettől. Mindenek előtt azért, mert még a meglévő munkavállalói jogokat és jogszabályi kereteket sem vagyunk képesek intézményként maradéktalanul megvédeni. Még az a minimális munkavállalói jog is, amely mindenkit megillet, nincs teljes mértékben biztosítva. Így nem reális elvárni, hogy most akár a munkáltatók vagy az állam részéről még egy plusz szabadnapot adjunk a dolgozóknak. Ebben az értelemben tehát valóban messze van. Másrészt, tekintettel arra, milyen gyorsan változik a technológia, egy ilyen megoldás fokozatos bevezetése biztosan sorra kerül majd. Szakértők szerint a 4 napos munkahét elsősorban a magasabb hozzáadott értékű, digitalizált ágazatokban terjedhet el, míg más területeken nehezebben alkalmazható. Belgrádban is van olyan cég, amely fokozatosan bevezette ezt a modellt. Ugyanakkor a jelenlegi trendek alapján nem zárható ki, hogy hosszabb távon, szélesebb körben is megjelenik.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.
5: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító. És ha velünk tart, akkor számos érdekes tartalmat talál. Most például egy kis oktatással megyünk tovább, és ez a mai napindítónak az utolsó témája. Közben itt mellettünk építkezés zajlik, és valami eldőlt, azt hallották. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola már több éve vesz részt nemzetközi programokban, amelynek köszönhetően nem csak vajdasági diákok juttatnak el társ intézményekbe, hanem külföldi, gyakran távoli országok tanárai, előadói és hallgatói is Szabadkára érkeznek, hogy itt bővítsék tapasztalataikat. A részletekről Szedmina Líviát, a szakfőiskola nemzetközi kapcsolatokkal megbízott koordinátorát kérdezte Loboda Árpád.
4: Beszéljünk egy kicsikét a programról, aminek köszönhetően itt vannak vendégeink Szabadkán.
5: Ebben a programban mi körülbelül 7-8 éve veszünk részt aktívan, ez az Erasmus mobilitás program. És nekünk, mint főiskolának, mint felsőoktatási intézmények nagyon sokat jelent, hogy nem csak a saját hallgatóinknak tudunk külföldi tapasztalatokat biztosítani, hanem az itthon tanuló otthoni hallgatóinknak is, helyi hallgatóinknak is tudunk kvázi mobilitás élményt nyújtani azzal, hogy ezt úgy szoktuk mondani, hogy internacionalizáció otthon, tehát hogy nemzetközi hallgatókat, illetve nemzetközi vendégtanárokat hozunk el ide hozzánk a főiskolára.
4: Hogyan reagálnak, amikor másik országból érkező, főleg tanár áll ki a pódiumra?
5: Én azt hiszem, hogy elsősorban meglepetés, mert azért akár, hogy még nem teljesen megszokott, hogy valaki a folyosókon is angolul beszéljen, néha odafordulnak, néha meglepődnek, viszont órákon az interakció nagyon jó, együttműködőek, és én azt hiszem, hogy ha más nem, akkor az újdonság jegyében örülnek, és valójában ez egy kitekintést jelent nekik, pláne ebben a szakmában, pláne a mérnöki szakmában, amelyik nem csak a lokálban, nem csak a helyi tudásra hagyatkozhat, hanem ezzel a programmal mi olyan lehetőségeket adunk a hallgatóinknak, hogy kitekintsenek a szakmából. Egész egyszerűen feltegyék nekünk, maguknak azt a kérdést, hogy és nálatok hogy zajlik? És ezt az érdeklődést, ha fel tudjuk ébreszteni bennük, akkor ezzel mi már elértük a célunkat.
4: Idén honnan érkeztek előadók és hallgatók?
5: Idén előadóink Azerbajdzsánból, Ukrajnából, Romániából érkeztek, illetve Boszniából, de hát ők Balkán államoknak minősülnek. Hallgatóink pedig Ukrajnából és Algériából érkeztek.
4: De felmerül a kérdés, hogy nekik miért jó, és nekünk itt a szabadkaiaknak miért jó ez a mobilitási program. Elmondtad, hogy egy tapasztalatot ad, de megfogható tudással bővíti a hallgatókat?
5: Én azt hiszem, megfogható, de sokszor csak később lecsapódó tudással. Azok a soft skill-ek, amikre azért nagyon odafigyelünk, hogy alkalmazható, alakítható, flexibilis tudást adjanak, hogy ne csak rám a megszokott tanára tudjanak figyelni, hanem egy másik hangra, másik hanglejtésre, újabb tananyagra tudjanak ugyanúgy odafigyelni. Ugyanakkor pedig egyszerűen csak tapasztalatot szerezzenek, tudást szerezzenek arra, hogy nem csak nálunk létezik magas minőségű, jól felszerelt laboratóriumokkal futó mérnök oktatás, hanem máshogy is olyan helyeken, amikre eddig nem okvetlenül tudtuk, hogy ez így van, magamat beleértve egyébként, és ez egy nagy tanulási lehetőség mindannyiunk számára is. Természetesen azáltal, hogy minden megnyilvánulásunk angolul lesz egymáshoz, ez is már egy tanulási folyamat, és ennek az automatizációja, ennek a folyamata, hogy az természetes legyen, hogy odafordulunk, kikérdezzük egymást, meghallgatjuk a másik tanárt, reagálunk rá, ez jelenti igazából a tudást és a tudásgyarapítást, amely természetes és sokszor észrevétlen.
4: Mennyire más a különböző főiskolák, egyetemek programja, amit követnek az oktatásban?
5: Valahol a mi programunk célja az, hogy hasonló intézményekkel működjünk együtt. Ennek ugye az az alapvető lényege, hogy a tantárgyak elismerhetőek legyenek. Tehát úgy, ahogy Yasin le fog vizsgázni nálunk, ezt otthon el fogják neki ismerni. Ugyanez a másik oldalról pedig jelenleg például van egy hallgatónk Kecskeméten, van egy hallgatónk Ausztriában, ő is ott le fog vizsgázni, és ugyanúgy hazahoz kész vizsgajegyeket, amelyeket mi ugye természetesen

Természetesen előzetes egyeztetés alapján elismerünk. Ez az alapja a mobilitásnak, és ezáltal válik az lehetősége és reális lehetősége, hogy nem vesztünk egy fél évet, hanem elmegy másodbefejezés, ugyanúgy hazahoz a jegyeket és halad. Ezzel együtt viszont én azt hiszem, hogy a külföldi tapasztalat, külföldi forrásokhoz való hozzájutás, egész egyszerűen látni, hogy nekünk is van könyvtárunk, másút is van könyvtár, hogy néz ez nálunk ki, milyen programokat használunk, ugyanarra a PLC programozásra, itt, ott, amott. Mi az, ami, ilyenkor jönnek rá a hallgatók igazából, hogy az, amit ő itt tud, ez máshol is alkalmazható. És természetesen ez az az érték, amit később a munkaéletbe átvisz.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No, meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. SMR.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyek gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: 9 óra 40 perc van, kedves hallgatók, és azt szoktam mondani mindig ilyenkor, hogy a jónak vége szakad egyszer, de az általában azért szokott lenni, hogy még jobb jöjjön. Nevezhetjük ezt akár a napindítós a mozaik viszonyának is, mert Kriszta Mária posolja, ugyebár.
3: Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat, és ma kaptam egy gyönyörű bókot, nekem legalábbis nagyon szép volt. Már. Igen, tőled kaptam.
2: Tőlem.
3: Csaba. Igen, tényleg? Azt mondtad, hogy itt a mosoly királynő. Hát ez gyönyörű.
2: Hát akkor ezzel túl akkor
3: jól indult a nap.
2: Nem csak Grande Vittoriónak van beceneve, hanem a mosoly királynőnek is van beceneve. Jó van. Jól vagy, Krisztina, mi a helyzet?
3: Jól, köszönöm szépen. Süt a nap, tegnap nagyon melegen volt.
2: Hát ma is akkor az lesz szerintem.
3: Hogy... Ez kicsit fura, tehát, hogy ilyen hamar beköszöntött a nyár, ha szabad így fogalmazni, de oké is lesz szerintem. És,
2: hát azért, mert ez nem nyár, 26 fok azért.
3: Hát de tegnap meg ilyen 28-29 volt Csaba.
2: Igen.
3: De hát jól van.
2: Most kertészkedsz is... különben?
3: Nagyon.
2: Nyomod az ipart?
3: Igen, nagyon.
2: Mivel most... vannak már palánták?
3: Hát... És megmondom őszintén, az ilyen konyhakerti dolgokat nem én csinálom, azt a párom csinálja. Igen. Mindenek felett.
2: Hát
3: igen.
2: Te mit csinálom? Jaj, te virág.
3: Igen, mert nálunk úgy néz ki a kert, különben, hogy van a virágos rész, az kis kerítéssel el van választva.
2: És milyen virágaid vannak?
3: Rózsák. Rózsa. Most ültettünk 3 rózsát.
2: Bravo.
3: Igen. Akkor tátika.
2: Tátika. Az itt megnyomsz, és akkor úgy tátog a szája.
3: Nem, egy ilyen kicsit hosszú, és ilyen különböző színekbe pompázik. Aha. Nem tudom, én szeretem nagyon. Akkor mindjárt mondom, mi van még, levendula.
2: Jobbácska.
3: Igen, illetve most ültettem el ez a ne bánts virág.
2: Az mit ne bánts?
3: Nem tudom, milyen virág tetszett.
2: Nem
3: tetszett, hogy kinézett a virág, soha nem volt ne bánts virágom. És, ja, illetve hajnalicskát is ültettem, még tudom, így fölpúszik.
2: Igen, a kapura. Persze, szép.
3: Igen, de most...
2: Pistikét.
3: Nem, úgy csinálok, mint a nagy kertészkedős lennék. Ez életemben először vetettem virágot. Tehát ezt
2: most
3: csináltam.
2: Tényleg úgy hangzott, mint hogyha volna már egy 30 éves. Ezt így tolnád igazából. Jó, de jól eladtad egyébként.
3: Igen. A másik van egy ilyen kis lugasunk, ott szőlő van, 3 fajta
2: Hoppácska,
3: szőlő.
2: Hoppácska, miféle fajta?
3: Hát van ez a nagy szemű fehér szőlő, meg van kisebb, de azt nem tudom, hogy hívják.
2: Na, bravo, jó van ez.
3: Volt Otellónk, de sajnos az tönkrement. Igen, szagos piros szőlő, ez nagyon finom volt.
2: Na, szereted a szőlőt?
3: Nagyon, jó, igen. Van, ez a nagy szemű. És akkor ez, de ez is a páromra szort, tehát ilyen zöldség, gyümölcs, vagy növény, ez mind az övé.
2: Tehát akkor most itt a munka megosztás, hogy te 4 fajta virágot itt kezelsz, meg 678 másfajta ízét. Jó van, na ez a szép, ez a jó
3: ilyen
2: munka.
3: Ilyen magas ágyásban csinálja, nem tudom, hogy paradicsom, uborka, tök, amit akarsz.
2: De ugye, hogy nincs annál jobb, amikor mit tudom én mondjuk főzel egy lecsót,
3: igen?
2: És akkor fogod magad, kimész, és leemeled a
3: bazsalikon, meg ilyenek vannak.
2: A paprikát, meg a paradicsomot, a saját.
3: Igen.
2: Paradicsom bokrodról.
3: De nagyon jó, különben én nem kertészkedtem soha, ez most életem első kertészkedése. Párom csinálja mindig ezeket, meg ő patlicsán, akkor tavaly mi is volt, répa, pasternák, igen, zöldség. Ugye egész nap emberekkel dolgozik, számokkal, stb., és azt mondja, neki ez egy kikapcsolódás. Tehát azt, hogy kimegyek a kertbe, 2 óra hosszát, hogy elbögyöréztem a virágot, és minden rendben van. Tehát, hogy igen.
2: Ennyi. Le kell vezetni a feszültséget. Egyébként azt mondják, bírom ezt a szót, imádom, ki mondja, mindig meg szoktam kérdezni, de elvileg, hogyha mezítláb csinálod ezt, és túrod a földet, és így összeérsz a természettel, az ugye lelkednek jót tesz különben.
3: Próbál nem, nem próbáltam még.
2: Én se. Félsz, hogy tüske megy a izén.
3: Ugye, 3 friss rózsám, nem tudom, mi lesz belőle.
2: Na, próbáld meg.
3: Az egyik a Queen of England, azt hiszem az a neve neki.
2: Oh, yeah. Unbelievable. Okay. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mi van a mozaikban.
3: Már is mondom, illetve még azt hozzá kell tenni, hogy természetesen ugye a kis kertemben játszik mindig a 2 kutyánk, úgyhogy ezt nem tudom, hogy lehetne kiküszöbölni, de oké, és természetesen.
2: 2 kutya. Hát meg kell tanítani őket arra, hogy ne ott játszanak, nem?
3: Hát de mindig az érdekes, tudod, ahol nem szabad játszani. Amott van egy nagyon nagy füves rész, ott nem játszanak. Itt
2: hanem
3: igen.
2: A virágos kertben.
3: Így van.
2: Na, lehet, hogy egy kis virágkedvelők, mint te.
3: Valószínű. Nézzük akkor. Citera csoportról lesz szó, ez a Nemes Militicsi Német László Magyar Művelődési Egyesület. Egy kicsit átértünk most a kertről a zenére.
2: Igen, ez számos, gyors váltás
3: igen, éles váltás volt. Kiemelkedő eredményt értek el, Lenner Timi készített ugye a csoporttagokkal interjút. Ezen kívül zenés verses estre készül kolléganőnk Szabó Regina és Óvári Dániel. Ugye ő,
2: mind a ketten a kollégáink.
3: Így
2: egyébként.
3: Van. Regina, tehát ugye ő színésznő, Dani pedig zenész, illetve természetesen dolgoznak dolgoznak nálunk a Pannon.
2: Egyik ők operatőr, meg riporter, és a másik meg riporter szerkesztő.
3: És készülnek egy előadásra, a Mama kérlek lesz holnap majd Zántán, és erről fogunk beszélgetni.
2: Hoppacska.
3: Ezen kívül maradunk a művészetnél, a Szabadkai Népszínház.
2: Nem, a meglepetés, tiszta és művészet. Hoppacska.
3: És a magyar
2: azt a kertészet lesz.
3: az nem nálam lesz. Májusi előadásairól lesz szó, illetve, amit még fontos megemlítenünk, a mai Beszéljünk rólát, ami nem más, hiszen itt az elmúlt hetekben hallhattak még pedig a Gastarbeiter archívról a kedves hallgatók.
2: Két héten keresztül. Most a napindítóban is volt erről.
3: Így van, és most ugye készülnek a konferenciára, természetesen 7-től 10-ig lesz, és annak a programját mondják el, majd Vitkovics Alexander beszélgetett többi.
2: Ez különben egy érdekes sztori.
3: Igen. Nem nagyon jó
2: maga
3: tűnik.
2: A vendégmunkás jellegzetesség. Ugye?
3: Igen, így.
2: Vannak vendégmunkás ismerőseid?
3: Vannak. Neked?
2: Nekem is persze. Szerintem mindannyiunknak van. Van olyan vajdasági magyar, akinek nincsen vendégmunkás ismerőse.
3: De 70-es évekből is vannak.
2: Tényleg? Jó, az más kategória.
3: Ez jó, mert a szüleim ismerősei meg minden, tehát, hogy de attól függetlenül vannak, igen.
2: Igen, és ő ezt elemzik egyébként.
3: Igen, és nagyon jó.
2: Alapvetően a vendégmunkás, jó, nyilván tisztelt a kivételnek, de van egy ilyen általános jellemző, hogy minden jobb, mint itt, ugye? Nem?
3: Igen.
2: Mondják.
3: Általában igen, hogy kolbászban van a kerítés, holott ez nem így van.
2: Na ez a kérdés, hogy így van-e vajon?
3: Úgyhogy nagyon sok barátom azt mondja, igen, hogy nem így van. Van, aki meg azt mondja, hogy igen, így van. Nem, most ugye a kettő között szerintem van az igazság ilyen szempontból.
2: Pontosan így van, tehát hogy nem lehet általánosítani, valahol kettő között van az igazság. Na hát akkor tartalmas lesz a mozaikunk.
3: Így van, de ma körhinta is lesz. Kivel?
2: Hát nem így, Manóbával.
3: Így van.
2: Most Manóbától lehet kérni a zenei kéréseket szépen. Már most írni fogják majd a rajongók.
3: Igen, legyenek oly kedvesek, körhinta előtt 4 órakor, ezt Manu is el szoktam mindig mondani, tehát 4 óra környékén kezdik el írni a kívánságokat, nehogy elvesszen, természetesen ezért kérjük
2: hát,
3: mindig.
2: Így van, meg teljesíteni kell azokat a követeléseket alapvetően. Na jó, mondtam, hogy mindennek vége szakad egyszer, a jó kis napindítónak is. 9:46 nem maradt más hátra, mint hogy hát Krisztának átadjam itt a mikrofont, én meg elbúcsúzzak önöktől. Át szoktuk itt beszélni mindig, hogy ki volt a segítőnk, illetve ki volt a stáb ma. Váradi Valentin felelt ma a jó kis zenékért, a Wim Médiát ő irányította, és képzeljék el, volt egy tankcsapda dal,
3: wow!
2: Amit én még nem hallottam, képzeld el, Tibi. Nem hallottam, tankcsapdan óta ment le, és soha nem hallottam még, úgyhogy nagyon jó volt ezt meghallgatni. Na, igazából a Váradi Valentin volt a mai adásvezető technikusunk, Kaszoli Violetta kisasszony volt a mai műsor megálmodója, én pedig Bálint Csaba vagyok, meg voltam is. Találkozunk itt a rádión keresztül jövő szerdán. Vigyázzanak magukra, hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót, mert nálunk mennek a legjobb zenék, ezt már megszokhatták, meg az informatív tartalmak is mindig jók. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en. Jó rádiózást!

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba!
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Tőlem fogják hallani a híreket egészen 16 óráig. 4 ember meghalt, 2 pedig súlyosan megsérültek egy közlekedési balesetben a Novi Pazar és Raška közötti főúton. Az első információk szerint a balesetet 2 személyautó ütközése okozta. A rendőrség megerősítette, hogy 3 személy a helyszínen életét veszítette, míg egy negyedik a kórházba szállítást követően halt meg. 2 további sérültet súlyos testi sérülésekkel szállították a Novi Pazari kórházba. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról. Ezt nyilatkozta tegnap este a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer, nincsenek csapdák, amikor a választásokról van szó. A nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt, tette hozzá az elnök. Az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának védelmét célzó katonai műveletét. Ezt jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon, és esély nyílt egy végleges megállapodásra. Trump szerint a lépést több ország, köztük Pakisztán kérése is befolyásolta. Eközben Marco Rubio arról számolt be, hogy mintegy 23 ezer tengerész tartózkodik a térségben veszteglő hajókon, és a válság következtében már 10 haláleset is történt. Az egyház feladata az evangélium és a béke hirdetése, és aki ezért bírálja, tegye azt igazságosan, így reagált 14. Leó pápa Donald Trump kritikájára. A pápa visszautasította azokat a vádakat, hogy támogatná az atomfegyvereket, kiemelve, a katolikus egyház régóta minden nukleáris fegyver ellen állást foglal. Az egyház fő emellett párbeszédre törekszik, és reményét fejezte ki, hogy közelgő találkozója Marco Rubioval nyitott és bizalomra épülő lesz.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, változékony időjárásra számíthatunk ma. A napsütéses időszakokat felhősödés váltja, de komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet még ma 26 fok körül alakul.
6: Hírek
1: és azok háttere.
6: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Reklám következik.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
11: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: 10 óra múlt 12 perccel kezdetét veszi mai Mozaik című műsorunk, itt a 107,1-en. Ahogy hallhatták, az előbb napindítóval, Bálint Csabával már átbeszéltük, hogy mi mindennel készülök önöknek mára. Lesz itt színház, illetve ezen kívül zenés versesest is, és még természetesen cittera csoba. Hát csak is a kultúráról szól ma szinte, mégpedig a mai műsor, de ne felejtjék el, Mozaik után mégpedig beszéljünk róla. Az 1960-as és 80-as évek vége között több százezer ember hagyta a Jugoszláviát ideiglenes munkavállalás céljából. A vendégmunkás jelenség nem csak egyéni sorsokat, hanem egész közösségeket formált. Tehát a Gastarbeiter archívról lesz szó, illetve nem sokára egy tanácskozás is lesz, 7-től egészen 10-ig, és erről is szólnak majd Vitkovics Alexandárnak, mégpedig többen is. Na de nézzük, hogy mi minden lesz még, ahogy mondtam, színház is, és majd a napindító ismétlése, mégpedig több helyen is sérültek a május 1-i fagyok miatt a gyümölcsösök, Magyarkan is a községben, és természetesen a turizmusról is hallhatnak majd. Úgyhogy érdemes velünk tartani, és ne feledjék el, hogy ma délután Körhintában Kis János, azaz Manó számít majd a figyelmükre itt a 107,1-en. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyenek itt velünk a 107,1-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

10 óra múlt 23 perccel Kökény Attila és a Veled utazom szólt itt nálunk a 107,1-en. Ezután pedig Happy Gang és a Fiatal Szerelem, ez visszaröpít bennünket, mégpedig a 2000-es évek elejére, vagy a 90-es évek végére, illetve Hip Hop Boys, ott várok rá, csuda jó zenékkel várjuk Önöket itt. A 107,1-en egy kis orvosmető következik, nem várható ma fronthatás, továbbra is meleg, de már labilisabb, nedvesebb levegő érkezik fölénk. A melegfrontra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat migrénes, fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, mellkasi és gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is előfordulhat. Az UV-sugárzását erre vigyázni kell, én kertészkedtem a napokban, és azt vettem észre. Eleve nem vagyok, hogy is mondjam, tehát pirulós vagy égős típus, tehát könnyen lebarnulok, mondhatjuk ezt így, és már lett egy kis színem, és úgy nagyon is tetszik. Hát mi lesz itt velünk mégpedig nyárig? Amire vigyázni kell viszont, az UV-sugárzás 11 és 15 óra között töfelé elérhető az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ezt viszont nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Ahogy említettem, orvos meta után már is jön Happy Gang, utána pedig Hip Hop Boys.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

0: ajánló következik.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodóvásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erőstilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. 10 óra múlt 42 perccel továbbra is 107,1 itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Nagyon jó kis témákkal jövünk majd, mégpedig a következő órában is, mégpedig olyan témákkal, mint természetesen a citerások, ahogy már önöknek említettem, a mai napon hát legtöbbet ugye a kultúráért lesz majd a főszerep, úgyhogy nagyon sok minden lesz, a citeráról, citeraoktatásról lesz szó, illetve egyebek mellett még arról is, hogy ugye a Nemes Militicsi Német László Magyar Művelődési Egyesület milyen sikereket ért el ugye az elmúlt időszakban, erről is szólunk majd, illetve most pedig egy kis közérdekűvel jövök, mégpedig áramszünettel, holnapra szól, karbantartási munkálatok miatt május 7-én csütörtökön szünetel az áramszolgáltatás Palicson, a Tőzek-tó felé vezető úton és a Tőzek-tó területén a környező részekkel együtt már 9-től egészen 10 óráig. Maradunk Palicsnál, mégpedig Tőzek-tó utcában, Hajdújárás utcában 10 és 14 óra között, tehát holnapra szól, csütörtökre és Palicsra az áramkimaradás. Még több közérdekű infóért látogassanak el a pannonrtv.com-ra, ahol természetesen nem csak az áramkimaradást tudják elolvasni, hanem egyéb közérdekű információval is találkozhatnak. Ezen kívül pedig a legfrissebb híreket is elolvashatják, vagy ha nem lenne programjuk, akkor a rendezvények fül alatt találnak maguknak természetesen több napra szólót is akár. Úgyhogy érdemes itt lenni velünk, lapozgatni vagy tallózgatni a pannonrtv.com-on. Ne menjenek sehova, nem sokára rövid hírek itt a 107,1-en, a következő órában pedig citera oktatás. Maradjanak velünk!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról. Ezt nyilatkozta a szerb elnök az Informer TV vendégeként. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer, nincsenek csapdák, amikor választásokról van szó. A nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt, tette hozzá az elnök. Donald Trump kedd este bejelentette, az amerikai erők rövid ideig felhagynak a hormuzi szorosban rekedt kereskedelmi hajók és tengerészek védelmének biztosításával. Az amerikai elnök bejelentését azzal indokolta, hogy nagy előrelépés történt Iránnal a megállapodás felé. Az iráni állami média mindez győzelemként harangozta be, mondván Trump meghátrált, miután folyamatos kudarcot vallott a globális hajókereskedelem szempontjából létfontosságú vízi útvonal újranyitásában. Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében Trump azt mondta, hogy a döntést Pakisztán kérésére hozta meg, amely közvetítőként működött az Egyesült Államok és Irán között. Hozzátette, hogy az iráni kikötők amerikai blokkádja továbbra is érvényben marad. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, mondta Tomislav Zsigmanov, a tartományi kormány alelnöke. Zombor községbe látogatott tegnap, megtekintette a természeti csapás helyszíneit. Egyebek mellett Monostor Szegen járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom. Zsigmanov megdicsérte a zombori illetékeseket, akik elmondása szerint gyorsan reagáltak, terepszemlét tartottak, illetve megkezdték a földrengés okozta károk összeírását. A Határtalan Történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasásával, vetítéssel és kerekasztal beszélgetéssel, valamint a Korosi Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia Budapesten. Az NTA székházánál a Széchenyi István téren található Határtalan Történet című műalkotás egy folyamatosan bővülő idővonal, amelynek mészkő lapjain az akadémia első 200 évét, annak fontosabb eseményeit és szereplőit jelenítik meg. A kedden feladatott új kővel a tavaly Nobel-díjjal kitüntetett író Sátán Tangó című 1985-ös regényéről emlékeznek meg.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, változékony időjárásra számíthatunk, ma a napsütéses időszakokat felhűsödés váltja, de komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 26 fok körül alakul.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból.
2: Euromedic.
7: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
8: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Igen, részletről részletre megyünk itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, most 11 óra múlott 12 perccel, és ebben az órában a citera oktatásról lesz szó. Azonban nézzük, hány fokot mérhetünk 24 és felett, mégpedig Szabadkán és környékén, amire vigyázni kell, mégpedig a szél, hiszen több felé számíthatunk szeles időre. Fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet emiatt. Na de ami viszont a közlekedést illeti, néhol már elszóltan kialakulhatnak záporok, zivatarok, illetve sokfelé erős a szél, tehát viharos lökések kísérhetik majd a szelet, emiatt helyenként jelentősen romolhat a járművek menet stabilitása. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Egy nagyon jó kis zeneszámmal megyünk, utána pedig citera oktatás.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként.
2: Hallgasson bennünket.
0: 10 órától.
3: Mozaik. Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Nemes Militicsi Németh László Magyar Művelődési Egyesület Citera csoportjának tagjai az elmúlt időszak népzenei megmérettetésein és korábban is számos kiemelkedő eredményt értek el, arany, ezüst és bronz minősítésekkel, valamint előmenetelekkel büszkélkedhetnek. A csoport vezetői és felkészítői, Litvai Karolina és Báló József szakavatott elkötelezett munkája túlmutat a település határain. A Bács Gyula falvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület népzenei csoportjainak készítésében is aktívan részt vesznek. Az eredményekről, a közösségformáló fellépésekről és a népzene élő és ható erejéről kolléganőnk Lenner Tímea beszélgetett Báló Józseffel és a Nemes Militicsi Citera csoport tagjaival.
5: Báló Józsefet kérdezem, aki néptáncoktató és a Citera csoportot is vezeti itt Nemes Militicsen, illetve a Bács Gyula falviakat is felkészíti a különböző fellépésekre és megmérettetésekre. A Nemes Militicsi Citera csoport, illetve tánccsoport mikor alakult, mi a története? Hát megsúgták nekem, hogy egy érdekes impulzus érte, és akkor vette át a csoportot?
6: Hát igen, én a Citera csapatnak, a Citera együttesnek a tagja voltam több éven keresztül, és akkor egyik gyerek, tanoncom, aki még itt van köztünk, a Bence, horvát, ő volt azon, hogy tanítsak, én azt mondom, ez ilyen 6 éve körülbelül, és akkor hát mondom, akkor legyen az, és akkor úgy kezdődött el. Volt ilyen toborozás, elég nagy volt a csapat, de hát az minden csapatnál van, hogy idővel lassan lepörögnek. Van, akit érdekesnek tartotta. Citera az egy kicsit olyan, hogy mondjam, a tánc egyszerűbb dolog, mert a táncot a próbán táncolják, és otthon nem táncol senki. A citerát otthon is kell gyakorolni, az nélkül nem megy. Úgyhogy így indultunk be. Mármint az én oktatásom így indult be.
5: Hány tagú most a csoport, és mi képezi most a fő műsort, ha lehet így fogalmazni?
6: Hát most a Citera csapat az 5 tagú, van 3 felsősem, meg 2 alsós kislány, meg hát a Bence is szokott szólózni, úgyhogy 3 féleképpen tudom a csapatot színpadra vinni. Az idén a felsősek bodrogközi népdalokat csináltak, a másik meg sárközi, a kicsiké, a Bence meg szólón telecskai dalokat ad elő.
5: Hát nagyon szép eredmények születtek most itt a legutóbbi megmérettetéseken, a Sípszójon, illetve az Aranyciterán. Ezek milyen érzéssel töltik el Józsefet?
6: Hát, én nem tudom, hogy van-e nagyobb öröm, mikor ilyen eredményeket érnek el a diákjaim, vagy a tanulók, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket. Sőt, még engemet az is nagyon örvendeztet, hogy a koncerthó való felkészülésen volt dal, amit én tanultam a Bencétől, szóval a diákomtól tanultam. Szóval ettől jobb érzés nem lehet.
5: Ugye volt egy nagyon szép Citera est, amelyet hallhatott a Nemes Militics és hallhatott a Bács Gyula falvi közönség is. Mindebben óriási munka van, tehát napi szinten próbálnak. Hogyan zajlik a folyamat?
6: Hát igen, arra koncertre való felkészülés az úgy indult, hogy külön Militicsen mentek a próbák, külön Bács Gyula falván, és akkor szombatonként akkor militicsi gyerekeket, mivel én megyek oda oktatni, és van ez a járművünk, úgyhogy én militicsi gyerekeket vittem Bács Gyula falvára, és ott próbáltunk közösen. Ez egy évi munka van benne. Ha jól számoltuk a párommal, 60 különböző népdal jelenik meg a koncerton, és ez is 2-3 versszakká, szóval ha megszorozzuk, akkor jó sok szöveg, meg sok dal.
5: Meg hát tényleg egy kép a kárpát-medencei népdalkincsünkről. Igen. Nagyon értékes összeállítás, és hát reméljük, hogy még sok helyen fogjuk hallani. Van-e erre vonatkozó terv, hogy esetleg ezt majd hát tájoltatják?
6: Igen, van. Rögtön a koncertok után, a Bács Gyula falvi koncert után már volt felkérés, de hát úgy egyeztünk meg, vagy úgy beszéltünk meg, mivel jöttek ezek a megmérettetések. A gyerekek is 8-osak, ott is vannak versenyek, emitten nekünk is sok helyen helyt kellett állni, mind táncba, mind citerába, és akkor úgy voltunk, hogy ha ezek lezajlanak, akkor majd lesz újból koncertozás. Úgyhogy van Zombor érdeklődött, Bezdán érdeklődött.
5: József, hogyan fogalmazná meg, mit jelent személyesen az ön számára ez a tevékenység, illetve a közösségek, nem csak a közösség, nem csak a Nemes Militicsit kérdezem, hanem a Pázs Gyula falvi közösséget átlátva is, mit tudna mondani, hogy milyen jelentőséggel bírnak ezek a foglalkozások?
6: Szerintem nagy jelentősége van, hogy a fiataloknak átadjuk a hagyományunkat, hogy megőrizzük, meg hát igen, hogy átadjuk, hogy ők tovább vigyék ezt. Tehát a párommal úgy mondjam, az életünket erre szenteltük, mert rengeteg háttérmunka van, mielőtt a tanár oda megy a próbára, hogy tartson egy próbát, vagy egy új dal tanuljunk meg. Igyekszünk, hogy a dalok eredetisége, a hovatartozása. Az idén egy érdekes dolgot csináltunk a Bács Gyula falvi gyerekcsoportokkal. Hévíz Györki meg Magyar Bődi. Az elejében azt se tudtam, hogy hol van ez, de végül, mikor utána néztünk, és nagyon érdekes dolgok ezek, hogy ilyen kicsit településekkel fűződő dalok vannak, amik csak ott vannak. És ez nagyon szép. Különlegességek, igen. És nem tudom, mink az életünket erre szántuk, ezt mink nagyon szeressük, szerintem még bírjuk, addig csinálni fogjuk. Ha lesz olyan, aki át tudná venni, a háttérről mindig ott leszek, ha szükség van rám, de hát most még egyenlőre mink.
5: Bencsik Teodóra, Nemes Militicsi citerást kérdezem. Milyen élmény részt venni a versenyeken, és gyakorlatilag...
6: De hát most még egyenlőre mink.
5: Bencsik Teodóra.

0: Vad a neved?
1: Brkić Barbara.
0: Barbara, te miért jelentkeztél Citerára, illetve egyáltalán jelentkezni szoktatok, vagy kiválasztanak benneteket az iskolába? Hogy történik ez?
1: Hát az, hogy az anyukám is, amikor kicsike volt, citerázott, és akkor én meghallottam, hogy ő is citerázott, és akkor én is akartam citerázni.
0: És mindjárt megtetszett neked a citera? Mi tetszett benne?
1: Az, hogy szépen szól.
0: És együtt zenélni, milyen élmény, nehéz összehangolódni?
1: Nem.
0: Klinovszki Adriannát kérdezem, mióta citerázol?
2: Én 4 évet citerázok.
0: Miért kezdtél el citerázni?
2: Hát mivel, hogy szeretek táncolni, és szeretem a népdalokat, ezért kezdtem el citerázni.
0: Könnyű volt bekapcsolódnod.
2: Hát az elején nehéz volt, de próbáltam beilleni a többiekhez, hogy jobban menjen.
0: A versenyeken való részvétel az milyen élmény?
2: Nagyon jó élmény, szeretek versenyeken lenni.
0: Mak Natáliával beszélgetek. Mióta citerázol, és hogyan kapcsolódtál be ebbe a műfajba?
3: 1 éve citerázok, hát és úgy, hogy itt voltak a barátaim is, akivel sokkal jobban voltam, és akkor úgy.
0: Akkor ez társasági, közösségi élmény is.
3: Igen, társasági.
0: A megmérettetéseken, a szemléken milyen részt venni? Izgultok olyankor?
3: Hát igen, mindegyik versenyen szoktam izgulni, és
0: Meg tudod-e mondani, hogy mit szeretsz a citerázásban?
3: hát a hangja az olyan, nem tudom, megnyugtat.
0: Horváth Bence, ifjú citerás, most itt a legutóbbi Szólj síp szóljon, kiemelt aranyminősítésben részesült, illetve Szent Tamásról elhozta Nemes Militicsre haza az aranyciterát. Milyen élmény volt mindezt elérni, illetve tudom, hogy különösen áldozatosan és elhivatottan műveled ezt a műfajt hosszú ideje.
4: Nagyon jó élmény volt, hiszen már jó régóta akartam bizonyítani és egy jó eredményt elhozni, hazahozni, és hát jártam a táborokat is most az utóbbi 1-2 évben, és hát végre elértem azt, hogy bizonyítani tudjam, és az én szívem is betelt ezzel.
0: Ki mindenki a tanárod, és kik azok, akiktől a legtöbbet tanultál?
4: Hát Báló József és Litvai Karolina vezettek be a népzene világába, de ugyanakkor a táborokban Flaman Istvántól, Hézső Zsoltól és Micsik Bélától is tanultam.
0: Úgy tudom, hogy egészen kicsi korod óta érdeklődsz a citera muzsika iránt. Hogyan tudnád ezt elmesélni? Mi fogott meg benne elsőre, és mi az, ami végig lendületet adott számodra?
4: Hát először a néptánccal kezdődött ez a szerelem, és hát a néptáncot mindig a citera kísérte általában, és hát megfogott a hangja, különlegessége, ugye a citera egy burdon hangszer, tehát mind dallam, mind kíséret, mind ritmus van benne, és hát nagyon tetszett, hogy egy hangszerben benne van egy egész zenekar is.
0: A citerázás mellett hangolod is már a hangszert, ugye? Tehát foglalkozol vele technikailag is tulajdonképpen, magával a hangszerrel, illetve érdeklődsz esetleg a tanítás iránt? Tehát szeretnéd ezt a hangszert továbbvinni az életedben? Mik a terveid?
4: Hát szeretném, és fogom is, ha a Jóisten is úgy akarja. Talán már jövőre is 2 csoportot elkezdek tanítani, és hát ezt is később, ameddig csak tudom, ameddig az egyéb tevékenységeim engedik, addig folytatni szeretném előadással és oktatással egyaránt. Hát a fő cél az, hogy a legjobb magyarországi citerásoktól tanulhassak, és hát táborok folyamán, vagy személyes konzultációk során is minél több helyről minél többet tanulhassak.
0: Mit jelent számodra ez a közösség, Nemes Militics, az otthonod?
4: Hát nagyon fontos, és ameddig csak tudok, itt is szeretnék maradni. Ugye a tánc és a citera az tényleg egy nagyon nagy közösséget varázsolt itten, és hát nem csak a Militicsen belül, tehát más településekkel is ugye együttműködünk, például a Bás Gyula Falvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesülettel, és hát az ilyen táborok folyamán, fellépések folyamán, hát más táncsoportokkal, más citerásokkal, énekesekkel, népzenészekkel is megismerkedhetünk. It started

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

11 óra múlt 45 perccel, és ennek az órának is szép lassan a végéhez értünk, ne menjenek sehova, nem sokára érkezik Loboda Árpád, a legfrissebb hírekkel tudják, híradóval jön majd, utána pedig folytatjuk műsorunkat, mégpedig megyünk, hogy mi mindent kínál önöknek a Pannon Televízió, tehát műsorráncsal, és ezen kívül még tudják a napi árfolyamokat is elmondjuk, a devizák középárfolyamait, utána pedig majd egy óra után több témával is foglalkozunk, az egyik nem más, mint pedig az, hogy ide várjuk majd a stúdióban kolléganőnket, Szabó Reginát és Óvári Dániel kollégánkat, mégpedig zenés verses estjük lesz majd holnap Zentán. Ezen kívül a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának májusi programrendjét is elmondjuk majd közönség szervezővel, Mészáros Anikó mondja el majd önöknek, úgyhogy nagyon-nagyon jó kis témákkal jövünk, sok jó programmal, úgyhogy érdemes itt lenni velünk. Addig is szóljon Fenyő Miklós és Csóka családnak.

0: önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Labod Árpád. A híradó főbb témái: a következő 10 napban döntenek a választások kiírásáról. Gyorsabb és olcsóbb euróátutalások ezentúl Szerbiában a SEPA rendszernek köszönhetően, és a Nasa Rados közleménye szerint minden gyermeket elhelyeznek a szabadkai épület felújítása alatt is. Jönnek a részletek. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról, ezt nyilatkozta a szerb elnök. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer és nincsenek csapdák, amikor a választásokról van szó. Szavai szerint a nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, ezt mondta Tomislav Zsigmanov. A tartományi kormány alelnöke Zombor községbe látogatott tegnap, és megtekintette a természeti csapás helyszíneit. Egyebek mellett Monostorszegen is járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom. Zsigmanov megdicsérte a zombori illetékeseket, akik elmondása szerint gyorsan reagáltak, terepszemlét tartottak, illetve megkezdték a földmozgás okozta károk összeírását. Május 5-től Szerbiában is elérhetővé vált az Európában történő átutalás a SEPA rendszeren belül, ami gyorsabb és kedvezőbb pénzmozgást tesz lehetővé az Európai Unió és más tagországok irányába. Az egységes eurófizetési övezethez, a SEPA-hoz való csatlakozással csökkenhetnek a nemzetközi átutalások költségei és a pénz. A korábbi több napos átfutási idő helyett akár egy munkanapon belül megérkezhet. A rendszer első szakaszában az eurós átutalási szolgáltatás indult el. A változás a vállalatok számára egyszerűbb és gyorsabb nemzetközi kifizetéseket tesz lehetővé, míg a lakosság esetében az euróban történő pénzküldés és fogadás válik hatékonyabbá, beleértve a külföldről érkező utalásokat is. A becslések szerint a SEPA bevezetése évente 50-60 millió euró megtakarítást eredményezhet országos szinten. Május 16-a körül zárulhat le a szerbiai kőolajipari vállalat, azaz a NISZ többségi orosz tulajdonosa és a magyar MOL csoport közötti tárgyalás. Az egyeztetés megfelelő ütemben halad, így értékelte Dubravka Djedović Handanović a szerbiai RTV-nek a témával kapcsolatban. A bányászati és energiaügyi miniszter kiemelte, az említett dátumig véglegesítik a részvényesi jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodást. Ebben a folyamatban Szerbia is aktívan részt vesz, mint jövőbeli potenciális részvényes, hangsúlyozta a politikus. A megállapodás véglegesítését követően az információkat megosztják az Amerikai Egyesült Államokkal is, mivel az üzlet létrejöttéhez amerikai jóváhagyásra is szükség van. Külföldi hírek következnek. Donald Trump kedd este bejelentette, az amerikai erők rövid ideig felhagynak a Hormuzi szorosban rekedt kereskedelmi hajók és tengerészek védelmének biztosításával. Az amerikai elnök bejelentését azzal indokolta, hogy nagy előrelépés történt Iránnal a megállapodás felé. Az iráni állami média mindezt győzelemként harangozta be, mondván Trump meghátrált, miután folyamatos kudarcot vallott a globális hajókereskedelem szempontjából létfontosságú vízi útvonal irányításában. Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében Trump azt mondta, hogy a döntést Pakisztán kérésére hozta meg, amely közvetítőként működött az Egyesült Államok és Irán között. Hozzátette, hogy az iráni kikötők amerikai blokkádja továbbra is érvényben marad. Ukrán források szerint Oroszország már is megsértette a Volodymyr Zelenszky által május 5-től érvényben lévő egyoldalúan bejelentett tűzszünetet. Korábban Moszkva jelentette be, hogy május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdet, a II. Világháború befejezését jelentő győzelmi napi ünnepségek idejére. Ukrajna erre a hírre reagálva hirdetett ideiglenes fegyvernyugvást kedd éjféltől. Mindezek ellenére már a kora reggeli órákban több keleti, déli és északi régióban is légi riadót rendeltek el Ukrajnában. A Reuters híradásai szerint a támadásokban 27 ember vesztette életét. Az ukrán elnök szerint nem elfogadható, hogy Oroszország egyetlen napra felfüggessze a támadásokat a katonai parádi miatt, addig pedig bombázza Ukrajnát. Közleményt adott ki a Nasa Radost iskoláskor előtti intézmény a sok pontatlan információ miatt, amelyek nyugtalanságot keltettek a szabadkai szülők körében. Kiemelik, minden gyermek ellátása biztosított lesz a Sumica óvoda felújításának ideje alatt. Hangsúlyozzák, hogy nem igaz az az állítás, hogy a Sumica intézményben 800 gyermek tartózkodik, a valós szám 391, ami az objektum maximális kapacitása. A szabadkai épület felújítása június 28-án kezdődik, és ezzel egy időben megkezdi működését a Mandarin óvoda is, amely 350 férőhelyen rendelkezik. A munkálatok várhatóan legkésőbb 2026 végéig befejeződnek, és azok lezárását követően az intézmény kapacitása 120 férőhelyel bővül. A közleményben kiemelik, hogy a felújítás várható a Sandra Marjanovic óvodában is, ahol jelenleg körülbelül 150 gyermek tartózkodik. 2026. augusztusának végéig az iskola előkészítő programból 44 gyermek iskolába megy, így 106 gyermeket kell áthelyezni, akik számára szintén biztosítottak a férőhelyek. A szabadkai Nasa Radost hangsúlyozza továbbá, hogy jelenleg a központi konyha felújításának befejező szakasza zajlik, és az összes folyamatban lévő és tervezett munkálat befejezése után az intézmény kapacitása jelentősen növekedni fog. A korábbi 3500 gyermekről 2027 végére mintegy 5000-re. Autó nélkül az érettségi bálba, ezzel a címmel tartottak előadást Magyar Kanizsán, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ diákjainak. A cél, hogy a gyerekeket arra ösztönözzék, hogy ne üljenek gépjárműbe alkoholfogyasztás után. Fejös Ornál a riportja.
0: Közel 50 végzős diák vett részt az interaktív előadáson. A középiskola számára kiemelten fontos ez a program, hiszen pont ez az a korosztály, amelyet leginkább érint a téma. Papdi István, a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ tanulója.
2: Egy minimális alkohol is nagy problémákat tud okozni, ellensúlyvesztés, és akkor megbír billenni az ember, és károkat tud tenni bárkiben. Szóval szerintem nem kellene semmilyen mennyiségű, semmilyen fajta alkoholt fogyasztani.
0: A program a Községi Közlekedés Biztonsági Bizottság és a Szerb Közlekedés Biztonsági Ügynökség közös akciója, amelyet már 5. alkalommal tartanak meg. Vajtai Balázs, a Községi Közlekedés Biztonsági Bizottság koordinátora.
3: Sok újdonságot szoktak hallani, mindig jelentkeznek, nagyon interaktív szokott lenni. Tudnak kipróbálni az úgynevezett részleges szemüveget, amit föltesznek, hogy úgy néz ki, mint egy síszemüveg, és az torzítja a képet, abban kell bizonyos feladatokat végrehajtaniuk, és ez nagyon érdekes nekik. És nyilván az eretentő példa az mindig szokott, tehát mindig hüledezést vált ki igazából a gyerekeből, amikor az adott előadó elmondja a saját történetét.
0: A szervezők ezekre az akciókra olyan előadókat is meghívnak, akik sajnos ilyen vagy ehhez hasonló okokból már részesei voltak egy-egy balesetnek, ami maradandó sérülést okozott számukra. Ezáltal a fiatalok első kézből értesülhetnek arról, hogy milyen következményekkel járhat az ittas vezetés.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Több helyen is sérültek a május elsejé fagyok miatt a gyümölcsösök, és útfelújítás van folyamatban Magyar Kanizsán. Jönnek a részletek. Több helyen is sérültek a május elsejé fagyok miatt a gyümölcsösök a Tisza mentén. Érintett rész volt horgos, ugyanakkor Magyar Kanizsa területén is több termelő búcsúzhat az idei terméstől. Május végig ugyanakkor a tapasztalatok szerint még előfordulhat fagy, ami kárt okozhat. Busz Viola nézett utána.
4: A fiatal fák különösen érzékenyek, mivel nincs még akkora lombkoronájuk, hogy a levelek megvédjék a termést. Az idősebb fák jobban tudnak védekezni a fagy ellen. Buza Botond, termelő.
5: Az idei termés nagyon szépen megindult, még a virágzás esetében egész jól néztek ki a folyamatok, nem láttuk úgy, hogy közeledő fagy lenne, és a virágokból ezek szépen ki is fejlődtek, viszont a méhecskék elég ritka számba voltak jelen, nem volt ez a hatalmas nagy rajzás, és mikor megtörtént a virágokból való fejlődés, kis gyümölcsök állapotába, akkor jött egy nagyobb fagy, ami viszont a hidegre érzékeny fákat szinte elvitte a termésnek a 40-50%-át.
4: Jelenleg a baracnál van a legnagyobb rizikó és a legnagyobb kiesés is. A gazdák szerint 2023-ban volt utoljára elfogadható a barac termése. Vázsonyi Tibor, termelő.
6: Május 1-én itt 2,5 fokot mért a műszerünk, ami a legalacsonyabb hőmérséklet volt, tehát a fagy nem érte a gyümölcsfákat, bár ezek a hidegek is szerintem lehet, hogy károsítják a fiatal gyümölcsöket, és látom, hogy a barackok is, nem biztos, hogy épp a május 1-e, de ami előtte volt, hideg idő, az károsította, és most hullanak le a kis zöld barackok.
4: A legérzékenyebb gyümölcsfajták a barack és a cseresznye. Amik viszont jobban tűrik a hideget, az a bírsalma és a szilva. Utóbbi később virágzik, és éppen emiatt nagyon érzékeny, ha eléri a fagy. Bognár Pásztor Hajnalka, növényvédelmi szakmérnök.
7: Tehát attól függően, hogy milyen gyümölcsfajtáról beszélünk, az almaféléknél létezik egy olyan, hogy a termések deformálódnak, illetve már kiskorukban lehullanak. Ez mondjuk rá lehet, hogy a ritkítás szempontjából nem is olyan rossz. A csonthéjasoknál is létezik fagykárosodás, majd az idő megmutatja, hogy milyen károk keletkeztek. Én szerintem ez a -1 körüli hőmérséklet még nem kellene, hogy problémát jelentsen.
4: A termelők reménykednek, hogy nem lesznek újabb drasztikus lehűlések. A napsütés jót tesz a gyümölcsfáknak, viszont a csapadékra nagyon nagy szükség van, mert az alsó talajrétegek rendkívül ki vannak száradva.
1: Hamarosan megújul a magyar-kanizsai Líka utca. A beruházás folyamatát és a terveket ismertették az érintettekkel a városházán. Az utcabeli lakosok megtekintették, hogy valójában milyen fejlesztések valósulnak meg. Bővebb tájékoztatást kaptak a LEED programról, ami által létrejött a projekt. Ez pedig a Szerb Köztársaság, a Világbank és a Francia Fejlesztési Ügynökséggel karöltve valósult meg. Az utcában történő beruházásokról a lakosok is véleményt alkothattak, ugyanis egy panaszládát is kihelyeznek majd az utcában, és emellett az önkormányzat weboldalán is be lehet majd nyújtani az észrevételeket. Dávid József programkoordinátor mond többet.
8: Pontosítva, szélesebb lesz majd az úttest, illetve új burkolatot kap, mind a két oldalon az utcának fel lesznek újítva a járdák, illetve ahol nincs járda, ott újat fogunk kiépíteni. Lesznek utcabútorok elhelyezve, kerékpártároló szemetesek, padok, illetve a zöld felület is megújul, számos új fát fogunk ültetni. Jelenleg a prezentáció után a következő lépésünk az lesz, hogy aláírjuk majd a támogatási szerződést. A támogatási szerződés után fog majd megvalósulni a közbeszerzési eljárás, és utána kezdődhetne majd csak a kivitelezés.
1: A Szabadkai Zeneiskola ad otthont idén a 68. Szerbiai Zene és Balettiskolák Fesztiváljának, amelyet május 7-e és 13-a között tartanak meg. Az eseményt immár negyedik alkalommal rendezik meg az intézmény falai között, korábban 1995-ben, valamint 1968-ban az iskola fennállásának 100. évfordulója alkalmából volt házigazda Szabadka. A rangos fesztivált a Szerbiai Zene és Balettiskolák között közössége szervezi, és szerepel az Oktatási Minisztérium hivatalos naptárában is. A versenyprogram mellett 3 különleges koncerttel is készülnek a szervezők. Május 8-án 20 órától jazzestet tartanak a zeneiskola udvarában, május 12-én 19 órától a végzős diákok koncertje lesz a Városháza dísztermében, május 13-án pedig 19 órától gála koncert zárja a fesztivált a Szabadkai zsinagógában. Minden koncert ingyenesen látogatható. A zsűri helyettes titkára Radetic Ádám mondott többet a témával kapcsolatban.
9: Nagy öröm számunkra, hogy idén is nagyon sok fiatal művészt láthatunk itt nálunk, hiszen 63 zeneiskola jelentkezett erre a fesztiválra egész Szerbiából, beleértve Koszovó és Metohija intézményeit is, így várhatóan több mint 1000 diák és tanár fordul meg az iskolánkban és a városban. A fesztivál maga versenyjellegű, de nyitott a közönség számára is. Ezen a megméretetésen szólisták, kamaraegyüttesek, énekkarok és zenekarok fognak versenyezni. Ezeket több tagú zsűri fogja pontozni.
1: A pontos idő 12 óra 16 perc, híradót hallottak.
10: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, változékony vastagságú felhő takaró érkezik, de komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítanunk, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
11: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Mi házhoz visszük a híreket.
13: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
12: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
14: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Nézzük, hogy mennyi az annyi a mai napon, mégpedig május 6-án 1 euró középárfolyama 117 dinár 37 para, 100 magyar forint 32 dinár 47 parába kerül, 1 svájci frankára 128 dinár 23 para, 1 angol font ma 135 dinár 88 para, és 1 amerikai dollár pedig 99 dinár 98 para. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Éljen a május! Továbbra is nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: És akkor 12:40-kor nézzük, hogy mi mindennel készül a Pannon Televízió. 16 órakor fit percek, majd azt követően tanuljunk szerbül közelkép, majd 17:30 híradó, azt követően közügyek, majd szubjektív, és kalamár is szerda. 19:30, akkor délbánát ízei, még pedig Teri nénivel és Karolinával, majd híradó, azt követően jóformában jövő projekt és szerda esti koncert. Tehát érdemes a Pannon Televíziót nézni, emellett látogassanak el a pannonrtv.com-ra, és ahol a legfrissebb híreket is elolvashatják, vagy egyéb tartalmakat, mint például, ha lapozgatnak, természetesen politika, világ, régió, gazdaság, társadalom, kultúra, természetvédelem, sport, tehát nagyon-nagyon sok fül közül válogathatnak. Már is megyünk tovább, Unique és a Mozaik.

0: Reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
4: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: 12 óra múlott 50 perccel maradjanak továbbra is velünk, hiszen nem sokára érkezik Loboda Árpád a legfrissebb hírekkel. A következő órában meg minden a kultúráról szól. Lesz itt a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának programrendje, ezen kívül még a Mama Kérlek zenés verses estről is szó lesz. Mindenkit várunk a stúdióban, tartsanak velünk!

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A következő 10 napban döntenek a szerbiai rendkívüli választások kiírásáról, ezt nyilatkozta a szerb elnök. Alekszandar Vučić megfogalmazása szerint az állam nem játékszer, nincsenek csapdák, amikor a választásokról van szó. A nép dönt a saját jövőjéről, arról, hogy kire bízza azt, tette hozzá a szerb elnök. A tartományi kormány segítséget nyújt a földrengés okozta károk rendbetételében, mondta Tomislav Zsigmanov. A tartományi kormány alelnöke Zomborba látogatott tegnap, megtekintette a természeti csapás helyszíneit, egyebek mellett Monostorszegen is járt, ahol a földrengés következtében megrongálódott a Szent Péter és Pál római katolikus templom. Zsigmanov dicséretben részesítette a zombori illetékeseket, akik elmondása szerint gyorsan reagáltak, terepszem tartottak, illetve megkezdték a földrengés okozta károk összeírását. Több éves kihagyás után ismét Pancsován szerepelt a nagybecskereki Madács Színház. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület felújított színpadán Spiró György kortárs író Prach című darabja került bemutatásra Jenovai Lajos rendezésében. A több mint egy órás előadásban maga a rendező, Jenovai Lajos és Rontó Márta alakították a szereplőket, egy középkorú házas párt, amely ötös nyereményt nyer a lottón. Az esemény Magyarországon történik a rendszerváltás után. Az előadás során a nézők megtudják, milyen változást hozhat két ember életében a tudat, hogy egyik napról a másikra gazdagokká válnak. Ma van Gyurgyevdán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. A szerb nép körében ehhez a naphoz kötődik a legtöbb népszokás. Úgy tartják, hogy ma találkozik a tél és a tavasz. Ilyenkor gyógynövényekből koszorút fonnak, amit aztán folyóvízbe dobnak. Gyurgyevdán az állattenyésztők ünnepe is, emiatt a régi szokásokat a hegyvidéken élő ők őrizték meg a legtovább. Ez a nap a roma nemzetiségűek körében a legfontosabb ünnep. A hagyományok szerint ezen a napon otthonukat virágokkal és zöld ágakkal díszítik a tavasz tiszteletére.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, szeles, változékony időjárásra számíthatunk délután is. A napsütéses időszakokat felhűsödés váltja, de komolyabb mennyiségi csapadékra nem kell számítani, még ha a mezőgazdaságból élőknek ez jól is jönne. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: 13 óra múlt 9 perccel elérkeztünk mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába, és csak is a színházé lesz az a főszerep, mondjuk így, ebben az órában. Már is egy zenés-verses összeállításról lesz, amelynek címe Mama kérlek, és zentán láthatja majd a közönség. Szabó Regina színművész és Óvári Dániel zenész közös produkciójáról van szó. Egyébek mellett ugye a Pannon RTV munkatársa is vagytok, hiszen itt köszönhetlek benneteket a stúdióban. Sziasztok!
5: Szia!
6: Szia! Köszönjük a hallgatókat!
4: Ahogy megláttam, mégpedig ugye a Facebookon, hogy Mama kérlek, nekem rögtön Koncz Zsuzsa zeneszáma jutott eszembe. Milyen vonatkozása van a Mama kérlek és a ti zenés verses összeállításotok között? Hol kapcsolódik?
5: A legtöbben Koncz Zsuzsa szájából ismerik ezt a zeneszámot, de igazából ez Bródi János szerzeménye, ez egy nagyon szép dal. Ugye a mamáról szól, és igazából nagyon egyszerű a képlet, mert maga az eseményünkhez mérten gondoltuk azt, hogy ez lesz a legkézenfekvőbb, ha ezt a dalt tudjuk párosítani magával az eseménnyel. Illetve, hát nem utolsó sorban ez a dal el is fog majd hangzani valahol ott a kis történet közepén, háromnegyede részén, meg még nagyon sok ismert dallal körítve.
4: Hogyan jött az ötlet? Most Reginát kérdezem, hogy tehát így, ha jól tudom, akkor anyák napja alkalmából készült maga az előadás. Szabad előadásnak neveznem?
6: Inkább verseszenés összeállítás.
4: Jó, igen, maradjunk annál. Hogyan jött az ötlet?
6: Felkérés alapján felkértek bennünket, egy előző produkciónk már volt a kis zsinagógában, Zentán. Egy zsidómesét dolgoztunk fel gyerekeknek, tehát egy gyerekelőadásról van szó, amit ilyen interaktív formában próbáltunk feldolgozni, és ezek után felkértek, hogy akkor gondoltak ránk, és csinálnánk egy anyáknapi műsort, mert hogy szeretnék ezt bevezetni majd, hogy minden évben legyen egy ilyen kedveskedés a nők és anyák számára. És akkor mi ennek mentén próbáltuk ezt az egészet összeállítani, hogy a versek is, és a dalok is, amik örökzöldek is, de vannak kortársak is, azok kapcsolódjanak ehhez a tematikához.
4: Tehát anyák napja ebből az alkalomból készült, tehát a fókuszban az anyukák, illetve a nők lesznek.
6: Így van.
4: Hogyan állítottátok össze a koncepciót?
6: Nehezen. Ilyenkor ez mindig nagyon nehéz, mert én színész vagyok, Dani pedig ugye zenész, de hát a szerkesztéshez annyira nem értünk, mint mondjuk egy jó dramatúr vagy egy rendező, de azért a kis saját eszközeink alapján megpróbáltuk jól összeállítani, és ez kicsit úgy kell elképzelni, mintha én vezetném végig ezt az estét, amiben vannak idézetek is, például érdekességképpen megkérdeztünk gyerekeket, illetve ismerősöket, hogy mit jelent számukra az anya, és ementén megpróbáljuk összefűzni a dalokat, amik mind-mind nőkről vagy anyákról szólnak.
4: Történetet mesél maga az összeállítás? Tehát, hogy elindultunk valahonnan és valahova megérkezünk?
6: Én hiszem, hogy igen, és ez a cél, úgyhogy így próbáltuk összeállítani, hogy legyen neki egy anyából, anyai szeretetből, mit jelent maga az anyaságból elinduló, és hogy anyára gondolunk, és születésből, és akkor feltesszük a kérdéseket a csúcsponton, az anyának, és inkább az anyának, és akkor ezt levezetjük utána a nőkkel, és a nők iránti szeretettel.
4: És hogy milyen versek lesznek hallhatóak, mindjárt elmondjuk, de előtte még, hát ugye a zenei részét gondolom a Dani vitte, milyen zeneszámok a Mama kérlek biztos benne lesz, és az lesz a csúcsa, hogy hallhatunk Reginától.
5: Így van, ezt egy picit megelőzve azért rácáfolnék arra, amit Regina mondott, hogy nehézkesen történik, mert egy picit én az ellenkezőjét érzem itt.
4: Ennek, igen, mert hogy a szabadba vágok, hiszen te amatőr színjátszó is vagy, ezt hozzá kell tenni azért, igen.
6: Így van.
5: Igen, de...
6: Jó az összhang,
5: de minden de esetre nehéz. Persze, az összhangra akartam itt kitérni, hogy én azt gondolom, hogy Regina nagyon inspiráló személy, nagyon motiváló személy, és egy ilyen munkafolyamat alatt ő az, aki nagyon jó tudja koordinálni a dolgokat, mert én egy picit általában szétszórt vagyok, ha azt kell nézni, hogy tud egy dolog A-tól Z-ig össze, összeadódni. Tehát vannak ötleteim, de ő az, aki általában ezeket mindig összefogja, és a végén így tud tökéletesedni tulajdonképpen ez a projekt, amit kitaláltunk. És akkor visszareflektálva a kérdésedre, itt örökzöld slágerek fognak elhangzani. Hiszem azt, hogy itt bármilyen korosztály, aki ott lesz és hallgatni fogja, több részt ismerni fogják a dalokat. Itt most előadókat szeretnék mondani, mint az LGT, mint a Charlie, mint a Fonográf, mint a Brody, illetve az újabb előadók közül például a Bagossi Brothers Company zenekartól is ugye hozunk dalokat, hogy egy picit minden korosztályt megmozgassunk.
4: Ez a 60-as, 70-es évek. Tudatosan azok a dalok? Vagy mindegyik, tehát nagy javarészt 60-as, 70-es évek? Említetted ugye Brodyt, stb.
5: Egy picit próbáltunk visszanyúlni. Én azt gondolom, hogy ezeknek a daloknak van még meg az a lelkülete, ami a holnapi műsorunkhoz
6: be tud
5: illeszkedni, líraisága, a mondani valója, ami az emberekhez eljut, és ami egy picit gondolkodásra serkenti őket. Maga az értelmezhetősége ezeknek a daloknak. Mi úgy gondoltuk, hogy ezek azok, amik inkább ide passzolnának.
6: De nekem például nagyon érdekes volt így rákapcsolódva Danira, hogy mindig megkérdeztem tőle, még így szerkesztettük ezt a programot, hogy te melyik dalokat szeretnéd elénekelni, ugyanis a repertoárián rengeteg dal van, magyar, angol, szerb, és mondta, hogy hát ő nem tud mondani egy dalt. Nagyon sokat játszik, de nem jut eszébe most semmi. És nekem ez annyira érdekes, hogy így meg kell konkrétan nevezni a dalokat, hogy eszébe jusson, hogy igen, ez is van, mert annyi minden van a repertoáron, szóval hogy ebből próbáltunk egy szüzsét alkotni, amiben azért tényleg megszólalnak ezek a nagyon nagy slágerek.
4: Hogyan illeszkednek, és mely versek ezek közé a dalok közé?
6: Ez abszolút az én szabad válogatásom volt. Tehát, hogy itt most szubjektív a dolog, hogy nekem melyik versek azok, amik tetszenek. Itt elindulunk természetesen szerintem a legismertebb József Attila.
4: Mama.
6: Így van, Mama című versével. Hát ezt szerintem senkinek nem kell bemutatni, persze, vagy elmondani, ezt mindenki ismeri, úgyhogy ez természetesen benne van, de ezek mellett Terék Annát én nagyon szeretem, és neki a Kunigunda útjában nyilván nem lehet az egész verset, mert az nagyon hosszú terjedelmű, de van egy konkrét hosszú rész, ami anyát szólítja meg, és hát elég komoly és nyers kérdéseket tesz fel neki az életével kapcsolatban. Tehát ez az a csúcspontja szerintem ennek a verses résznek, de van benne Vörös Sándor, kis játékos rész is, illetve szintén egy József Attilával zárunk, ami inkább a nők szeretetéről szól.
4: Na már most, ez most anyák napja alkalmából készült, tájolást terveztek azért vele? Vagy?
6: Erről még nem beszéltünk, és nem is volt szó, de hát nyitottak vagyunk persze mindenre.
5: Mindig élünk minden lehetőséggel, tehát ha felkérést kapunk, akkor mi szívesen vállaljuk, illetve hát a tematikus estekben mindig benne vagyunk, hogyha valami újabb ötlet van, akkor azt mi szívesen.
4: És még annyi maradt hátra, hogy mondjuk el, hogy hol lesz, hova várjátok az érdeklődőket?
6: Holnap a Zentai Kis Zsinagógában.
5: 7:30.
4: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok nálunk, és természetesen nem maradhat el ez a beszélgetés, anélkül, hogy ne hallgatnánk meg Kohn Zsuzsa, Mama kérlek című zeneszámát. Köszönöm szépen.
6: Köszönjük.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyed gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
1: 13 óra múlott 35 perccel, és ahogy ígértem, ebben az órában a színházi lesz a főszerep. Stúdió vendégem Mészáros Anikó, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának közönség szervezője. Szia, köszöntelek a műsorban.
4: Szia, üdvözöllek téged és a hallgatókat.
1: Hát május van, május eleje, és számos előadással várjátok a kedves érdeklődőket. A májusi programról, repertoárról lesz szó, illetve bemutatóval is készültök. Aztán ugye 15-én lesz majd.
4: Így van.
1: Nézzük akkor, hogy mi minden lesz nálatok.
4: Hát most ugye javában már zajlanak a próbák a bemutatóra. Nálunk itt a májusi első előadás az maga a bemutató, ami 15-én pénteken lesz majd 19 órától, és itt meg is jegyezném, mert sokan még mindig nem szokták meg, hogy amióta az új épületben játszunk, azóta 19 órától játszunk az előadásokat a régi fél nyolc helyett. Úgyhogy 15-e péntek, a régi hó mindig az újat várja, egy vekni kenyér, ez az új előadás címe, és írta és rendezte Némedi Emes. Ez egy szerzői projekt.
1: Valamennyit elárulhatunk a kedves hallgatóknak, hogy miről is szól az előadás. Igaz, majd ugye jövő héten a rendezőnő is a vendégünk lesz itt a stúdióban.
4: Igen, és én nem is szeretném előre lelőni a poént. Annyit azért elmondanék, hogy különböző női generációk sorsát és életútját mutatja be, és egy nagyon szép történetet láthatnak majd a nézők. Tényleg megéri megnézni. Nem a komédia műfaja, amit ugye a legtöbben preferálnak, viszont egy nagyon szép és szerintem kihagyhatatlan előadás. Zsebkenőt is hozom magukkal a nézők, mert én már tegnap, ahogy belestem a próbába, szükségem volt rá, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel erre az előadásra, amelynek a repríze másnap, azaz május 16-án szombaton lesz, szintén 19 órától, és még ezt is érdemes megjegyeznem, hogy először fogunk játszani a színház kamara termében, tehát ebben az előadásban még nem is készült eddig előadás, mi fogjuk felavatni ezt.
1: Na már most, jegyek még kaphatóak-e? Tehát már nagyon itt van a 15-e.
4: Várólistát tudunk fogadni. Igen, azért, mert kamara előadásról van szó, és mindössze 40 néző fog majd elférni a nézőtéren, úgyhogy nagyon szűkös ez a keret, viszont nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, akár várólistára is megéri egyébként feliratkozni, hiszen aki már ebben részt vett, az tudja, hogyha valaki lemondja a foglalását, illetve nem tud eljönni, akkor egyből azokat értesítjük, akik a listán szerepelnek.
1: Már mind a kettő előadás várólistás?
4: Tehát igen, igen.
1: Tehát akkor van 15-re és 16-ra, már is megyünk tovább. Ugye nemrégiben volt a Chicago bemutatója, ez viszont már 27-én lesz.
4: Igen, 27-én szerdán a Chicagót láthatja a közönség, szintén 19 órától. Ezt az előadást szerintem nem is kell bemutatnom, hiszen mindenki valamilyen formában már látta. Azt viszont elmondhatom, hogy óriási az érdeklődés, úgyhogy ezután is újból csak elnézést tudok kérni azoktól a nézőktől, akik már nagyon régóta várnak arra, hogy megnézzék az előadást. Több száz kedves nézőnk van a várólistán, úgyhogy megyünk sorba a listákon, nem kivételezünk, ezt megígérhetem, és akkor ahogyan sorra kerülnek, akkor tudnak majd bejutni erre az előadásra.
1: Utána pedig Vaknyugat, mégpedig 29 és 30-án. Nagyon populáris ez az előadásatok is.
4: Így van. 29-e és 30-e, ahogy mondtad is, péntek és szombat. A Vaknyugat című előadás, amelyből egyébként Pataki Gyűrű díjra is volt jelölve az egyik színészünk, Ritzármin, úgyhogy megéri abszolút megnézni ezt, és nekem ez egy személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet.
1: Vannak még jegyek?
4: Vannak. Erre az előadásra kivételesen még vannak jegyek, és nem szükséges várólista, úgyhogy várjuk szeretettel az érdeklődőket.
1: Nézzük akkor, Anikó, a jegyeket mégpedig, hogy hol lehet, mikor igényelni, hiszen említetted, hogy most már ugye átköltöztetek, tehát itt vagytok.
4: Így van, és maga a jegypénztár is költözött, ezt is sokan még nem tudják. Az épületen belül helyezkedik el a jegypénztárunk, a Korzó felől lehet megközelíteni. Most így durván fogalmaz, az MTS-szel szemben, tehát így lehet a legegyszerűbben megtalálni, egyébként kicsit beleolvad a környezetbe, és a pénztár munkaideje is egy picit változott, délelőtt 10-től 1 óráig, este pedig 5:30-tól 7 óráig van ott a kolléganő, illetve telefonon is el lehet bennünket érni, de a telefonszámunk is változott, úgyhogy ezt is el fogom mondani, ez pedig az 554-700, és akkor akkor nem kell meglepődni, hogy egy ilyen, hogy mondják ezt éppen, hát ilyen várakoztató ívás, és ilyen menüsorból lehet kiválasztani, hogy melyik részleget szeretnék kérni, és akkor ott a pénztárt kell egyértelműen kiválasztani, és magyarul is lehet igénybe venni ezt a menüsort, szóval telefonon is megtalálnak bennünket, illetve az internetes elérhetőségeink a régiek, de elmondom, a www.szuteatar.org weboldalunk, illetve Facebook oldalunk és Instagram oldalunk is él, és azon keresztül is lehet velünk kommunikálni, de ott is, hogyha nem rögtön válaszolunk, akkor elnézést kérünk, amióta átköltöztünk, tényleg hihetetlen az érdeklődés maga az épület és az előadások iránt, úgyhogy igyekszünk mindent kordában tartani, de van, amikor egy picit várni kell a válaszokra.
1: Jegyárak?
4: Jegyárak is egy nagyon picit módosultak. A repertoáron szereplő saját előadásainkra a teljes árujegy az 1200 dinár, a diák és a nyugdíjas jegy pedig 600 dináros áron érhető el. Kivételt képez a Chicago, mivel ez egy musical. Erre egységesen 2000 dinárosok a belépő jegyek.
1: Anikó, mi van, hogyha például most ugye valaki nem kapott jegyet, akár ugye a régi hó mindig az újat várja a Chicagóra, Vaknyugatra még mondtad, hogy vannak jegyek. Júniusban még lesznek, vagy egyelőre nem lehet tudni, vagy már akkor a következő év, vagy tehát szeptemberben?
4: Júniusban is természetesen még játszunk, június közepéig fogunk majd játszani, és akkor zárjuk ezt az évadot, hogy milyen előadások lesznek, azt még nem tudom megmondani sajnos, de meglepetésünk is lesz, meg egy kerek számú előadás is lesz, úgyhogy...
1: Az legyen a következő hónap, el fogjuk mondani.
4: Szerintem is, de hogy igen, júniusban is lesz még lehetőség az előadások megtekintésére.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, természetesen több platformon lehet keresni, ugye a Szabadkai Népszín Ház Magyar Társulatát, ahogy Anikó is mondta, akár Instagramon, Facebook oldalon, vagy akár a honlapon, de természetesen telefonon is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál nálunk.
4: Én köszönöm szépen.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: 13 óra múlt 46 perccel mai Mozaik című műsorunk végéhez értünk itt a Szabadkai Magyar Rádióban, de ne felejtjék el, hogy a következő órában beszéljünk róla, rovatunkat hallhatják majd. Benne az 1960-as és 80-as évek között több százezer ember hagyta el Jugoszláviát ideiglenes munkavállalás céljából. A vendégmunkás jelenség nem csak egyéni sorsokat, hanem egész közösségeket formál át. Nem sokára lesz egy konferencia, mégpedig 7-e és 10-e között. Ennek kapcsán hallhatnak majd beszélgetést itt a Szabadkai Magyar Rádió Beszéljünk róla című rovatában. Illetve ne felejtjék el, hogy a napindító témái is terítéken lesznek. Több helyen is sérültek a május 1-i fagyok miatt a gyümölcsösök Magyar Kanizsa községben. Erről is szó lesz majd. Ez már viszont 15 és 16 óra között. Illetve a szakemberek szerint 2026-ban átalakul az európai nyári turizmus térképe. Erről is. És ma Körhinta nem mással, szerda lévén, mint Kis János Manóval. Ne felejtjék el, Körhinta előtt írjanak neki üzenetet, mégpedig a 0666 36 36 33-as SMS számra. Búcsúzik a mai stáb, két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető, Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval, elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Május 15-ig kell befizetniük a magánszemélyeknek az ingatlanadó idei második részletét. Dina kártyával való fizetés esetén nem számolnak fel közvetítői díjat a pénzügyminisztérium kincstári igazgatóságának pénztárainál. A szerbiai ingatlanadó törvény előírásai szerint az adót negyed évente, a negyed év kezdetétől számított 45 napon belül kell megfizettetni. Aki nem teljesíti határidőre, annak 16,5%-os késedelmi kamattal kell számolnia. Azok a magánszemélyek, akik elmulasztják az adófizetési kötelezettséget, 5000 dináros pénzbírságra is számíthatnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a késedelmi fizetés mind kamattal, mind szankciókkal növeli a terheket. Az elemzők szerint a NISZ jövőjéről zajló tárgyalások kulcsa a pancsovai finomító teljes kapacitású működésének biztosítása, ugyanis Szerbia ellátása számára ez létfontosságú. Az energetikai szakértők egyetértenek abban, hogy a cég többségi orosz tulajdonának eladásáról szóló megállapodás egyik alapfeltétele kell, hogy legyen a kitétel, illetve az is, hogy elengedhetetlen a szerb gazdaság és a politikum számára is az elővásárlási jog megőrzése. Nem csak a pancsovai finomító és az országban található olajmezők helyzetét kell rendezni a szerbiai kőolajipari vállalat eladása kapcsán, hanem a termelés méretét is rögzíteni kell. A finomító hatékony működése kulcsfontosságú, ettől függ a vállalat bevételi teljesítménye és a hazai üzemanyagpiac egyensúlya is. Az idei költségvetésben 300 millió dinárt különítettek el a belföldi üdülési utalványokra. Ez 30 000, egyenként 10 000 dinár értékű támogatást jelent. A program indulása azonban jelenleg még bizonytalan. A vendéglátóipar egy része már most késésről beszél, és arra figyelmeztet, hogy ez különösen a kisebb szolgáltatókat érintheti hátrányosan. A szakemberek szerint a jelenlegi utalványszám nem elegendő a belföldi turizmus igényeinek kielégítésére, miközben a kisebb vendéglátók már tavaly is jelentős bevétel kiesést szenvedtek el, és idén is kedvezőtlen kilátásokkal számolnak. Egyre több hitelt veszünk fel, ez derül ki a Szerbiai Bankok Egyesületének jelentéséből. Az április végi adatok szerint a gazdaság, a lakosság és a vállalkozók összesített hitelállománya elérte a 4508 milliárd dinárt. Ez 1,7%-os növekedést jelent márciushoz képest. A tartozás jelentős részét, 2371 milliárd dinárt a cégek teszik ki, míg a lakosság bankok felé fennálló tartozása 2039 milliárd dinár.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, délután változékony időjárásra számíthatunk, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, de komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet elérheti a 26 fokot is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
5: Hallgasson bennünket!
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
5: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Szabadkán május 7-e és 10-e között rendezik meg a Gastarbeiter Archív nevű programot, amely a vendégmunkások történeteit, személyes sorsait és emlékeit állítja a középpontba. A rendezvény célja, hogy láthatóvá tegye azokat az életutakat, amelyek jelentősen formálták térségünk múltját és jelenét. Hogy mit kínál a program, és miért fontos ma is a vendégmunkások történeteinek feldolgozása, erről beszélgetett stúdiumban Vitkovics Alexander vendégeinkkel, Tóth Tamara irodalomtörténésszel, Lea kurátorral és Éva van Wyk történésszel.
2: Mielőtt még rátérnénk magára a rendezvényre, akár napokra bontva, foglalkozzunk egy kicsit azzal, hogy mi késztetett benneteket arra, hogy ezzel foglalkozzatok.
3: A vendégmunkás történetek engem egyrészt személyesen is érdekelnek, hiszen én magam is külföldön élek, Romániában, és az életem során elég sok helyen éltem. Ezért volt egy ilyen személyes, vagy ilyen privát érdeklődésem, egy ilyen fogalmazhatnék úgy is, hogy egy intim érdeklődésem a téma iránt, és amikor elkezdtem irodalmi szövegekkel foglalkozni, akkor ezek a szövegek szólítottak igazán meg, és az irodalomtudomány eszközeivel nyilván ezt a témát így eltávolítottam magamtól, de így kezdtem el kutatni, és így kezdtem el foglalkozni ezzel.
2: Éva?
4: A Tamarát már nagyon régóta ismerem, együtt is laktunk Budapesten, egykoliba, hát meg egy gimnáziumba is jártunk, szóval, hogy én ismertem már a Tamarának az érdeklődési körét is, meg nagyon-nagyon menőnek találtam ezt a témát, és pont úgy hozta a sors, hogy most pár pillanat Németországban lakok, és amikor a Tamara mesélte erről, akkor is így tudtam azonosulni a témával. És így nagyon örültem, mikor a lányok megkértek, hogy egy szükségük lenne most egy történészre, és hogy rám gondoltak, és ez így nagyon, nagyon jól esett, mert tökre érdekel a téma.
2: Ha jól értem, Lea kurátor viszont összefogja az egész történetet, vagy?
5: Mondhatni. Bár még az előző kérdésre hadd válaszoljak, szerintem engem Tamara késztetett arra, hogy foglalkozzak a témával. De viccet félretéve nálam is megvolt az az érdeklődés, illetve Magyarországon élek már 10 éve, úgyhogy érzelmileg is be tudtam vonódni, de még gimnázium alatt a 2015-16-os migrációs válság ide alatt kutattam a témát, utána pedig a szakdolgozatomban azokat a neo-vangárd művészeket kutattam, akik a jugoszláv háború miatt el kellett, hogy hagyják otthonukat, úgyhogy végül is megvolt már a tudományos érdeklődés is előtte. Kurátorként meg igen, igyekszem összefogni az egész projektet, és valami olyan átadható köntös találni neki, amivel az emberek is könnyebben tudnak majd azonosulni a témával, vagy könnyebben megértik.
2: Mielőtt még rátérnénk a konkrét programokra, amik majd itt zajlanak Szabadkán, amikor belevágtatok, mire számítottatok? Volt-e meglepetés útközben, amiért benneteket? Ezt azért kérdezem, mert azt hiszem, hogy Tamara említette egy korábbi beszélgetésünkben azt, hogy bizony az emberek nehezen nyíltak meg. Na most ugye Éva több interjút is készített, és ilyenkor személyes sorsokra is fény derül. És amikor belevágtatok ebbe a történetbe, akkor vajon számítottatok-e ilyesmire?
4: Igen, szerintem ez mindig jó, hogy szem előtt tartjuk, hogy sose, ami biztos, az, hogy sosem úgy fog történni, ahogy mi azt előre elképzeljük, de az a jó ebbe a csapatba, hogy mindig tudunk reagálni az ilyen helyzetekre, mert hogy belegondolunk, ezt a Tamara említette is, hogy nem nagyon tudják megérteni az elején, hogy minket ez miért érdekel, de az az igazság, hogy ezek a történetek, ugye sokszor szokták azt mondani, hogy a történelmet a győztesek írják, de ennél még részletesebben belemennék, hogy a történelmet emberek írják, és emberi történetekből áll, és ezekből a mikrotörténetekből fog összetevődni a makrotörténelem, és hogyha így közelítünk meg hozzá, akkor már az emberek is jobban meg tudnak nyílni.
3: Nagyon jó a kérdés, mert hozzátenném, hogy fontos része az egyéni sorsoknak a szakadás és az érzelmi nehézségek, és a migrációhoz kapcsolódóan rengeteg ilyen van, hiszen a családok szerkezetét szedi szét ez a jelenség, és amikor elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, akkor hát nem is tudom, kicsit naívan és őszintességgel gondoltuk azt, hogy az emberek könnyen megnyílnak majd, de hát sokszor itt családi traumákba nyúlunk bele.
4: Igen, igen.
3: Ezért nagyon nagyon érzékletesen, és egyébként pszichológusokkal is konzultáltunk, hogy hogy lehet ezt jól megfogni úgy, hogy ne sértsük meg az interjú alanyainkat és az ő történeteiket, mégis segítsünk neki arra, hogy ezeknek a felszínre hozása az egyrészt nem csak a saját, de a közösségünk sorsának a realizálása, tudatosítása és ennek a folyamatnak a része.
2: Lea?
5: Én csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, amit az előző adásban is elmondtam. Így meglepő, hogy az emberek sokszor úgy gondolnak egy interjúra, még ha az tudományos célokra is szól, és nem egy nyilvános rádió vagy tévé interjú, úgy gondolnak rá, hogy abban valamivel dicsekedniük kell, vagy valamilyen szép emlékről kell beszámolniuk, és sokszor az otthontól való elszakadás az nem jár ilyen emlékekkel. Úgyhogy ez is egy feladat, hogy megértessük azt, hogy az ő történetük miért fontos a mi számunkra, illetve a vajdaság egész a számára, mert hogy ebből áll össze valahol a jelenlegi identitásunk.
2: Éva, te készítetted az interjúkat, és amikor rákérdeztél, tapasztaltál-e valami felszabadulást, vagy esetleg újabb sebek feltépését?
4: Mindenképp, igen, főleg ezt az újabb sebek feltépését. Mi felkészültünk ezekre az interjúkra, mivel ugye az oral history, ezt a módszertant, amit használunk, itt is megvan a szabálykeret, hogy ezt hogyan kell használni, de nagyon nehéz, hiába tudja az ember, hogy miközben interjút készítesz, nem te vagy a pszichológus annak a személynek, de nagyon nehéz nem átérezni azt a, akár az összes érzelmet, amit
2: voltak
4: az interjúról.
2: Megható pillanatok?
4: Voltak, persze, voltak, igen. Meg hát ugye azért is, mert ezek az emberek, akikkel interjúztam, ezek mind vajdaságiak, szóval hogy valamilyen úton, módon vagy engem ismernek, vagy a Tamarát ismerik, vagy a Leát ismerik, és ezért is nyílnak meg, mert úgy érzik, hogy hogyha valaki ismerős kérdezi, akkor ő is tudja, hogy milyen cipőben járunk, és igen, szóval vannak nehéz pillanatok, amikor úgy érzem, hogy akkor most már pár másodpercre meg kell állni, és akkor hagyni, hogy az interjú alany
3: átérezze.
4: Igen.
2: És mielőtt még rátérnénk a konkrét napokra, az érdekelne, hogy azok, akik hallgatván ezt a műsort kedvet kapnak ahhoz, hogy elmondják a saját történeteiket, illetve annak okait miért távoztak el, hogyan élték meg magát az utazást, hogyan élték meg az ott töltött éveket, mert azért nem véletlenül, ugye a Gastarbeiter az vendégmunkást jelent, tehát ő vendég, és minden vendégből egy bizonyos társadalomba, hogy a közmondás is mondja, 3 nap után elég, de viszont ezt nekik bizony több évtizedig kellett elviselni, kellett alkalmazkodni, nyilván akkor lehet, hogy könnyebb volt, mint most, én ezt nem tudom, én nem éltem soha külföldön, de azok, akik kedvet kaptak, hogyan tudnak veletek kapcsolatba lépni?
5: Talán legegyszerűbb módon a Gastarbeiter Archive social media felületeinket felkeresve, és ott fel van tüntetve az e-mail címünk, amin keresztül fel tudják venni velünk a kapcsolatot, illetve készítettünk egy kérdőívet is, ami végül is az interjú kérdéseken visz végig, és a végén fennáll a lehetősége annak, hogyha szeretnék, akkor élőben is le tudunk velük ülni, beszélgetni.
2: Ugye ennek a történetnek ezzel, hogy megrendezitek ezt a 4 napos rendezvényt, nem ér véget, legalábbis ezzel a szándékkal indultatok neki. Viszont a kapott adatokat hogyan kezelitek, mire fogjátok használni? Azért ez is egy fontos pont, hiszen az emberek megnyílnak előttetek, akkor azokat az adatokat bizonyos értelemben kezelni kell, és azt is csak szőrmentén.
4: Igen, szóval, hogy ők az elején ki tudják jelenteni, hogy szeretnék el nevüket felvállalni, vagy pedig nem, szóval ez teljesen rájuk van bízva. Eddig még az összes interjú alanyom vállalt a nevét, meg ezeket úgy tudjuk kezelni, hogy nagyon fontos, hogy az interjú készítés után transzkripciót készítsünk, hiszen hogyha azt leírjuk, ugye gépi gépeléssel, akkor arra is visszaemlékezik az ember, hogy milyen gesztusai voltak az interjú alanynak, miközben beszélt, szóval, hogy tudjuk értelmezni minden testbeszédét.
2: Tehát gyakorlatilag odaírjátok, hogy elérzékenyült, vagy, igen, vagy egy
4: pontosan.
2: Pillanatra elnémult,
4: pontosan.
2: Vagy megjelent könnyeszemű sarkában, tehát ezek érzelmi dolgok.
3: Igen, de az alanyok biztonsága érdekében azt szeretném elmondani, hogy minden beleegyezéses. Tehát semmit nem jelentőtünk meg, semmit nem hozunk nyilvánosságra, hogyha abba az alany nem egyezik bele.
4: Igen.
3: És később is meggondolhatja magát, hogy a bizonyos képeket, vagy hogyha megoszt velünk egyéb dokumentumokat, akkor kérheti azt, hogy azt ne használjuk fel. Úgyhogy nyilván az elsődleges az, hogy ezek a történetek megosztása, ezt érzékenységgel kezeljük, és szeretnénk az alanyokat biztonságban tudni.
5: Még csak egy dolog.
3: Kérheti azt, hogy azt ne használjuk fel. Úgyhogy nyilván az elsődleges az, hogy ezek a történetek

0: publikálva meg tudnak majd jelenni a jövőben, illetve előttünk van, hogy szeretnénk egy archívumot felépíteni, ami publikálható, közösségi, és bárki számára visszakereshető, akár mondjuk helységekre lebontva, vagy korszakokra.
1: Igen, és bocsánat, csak még egy gondolat, hogy szeretnénk megőrizni nyilván az emberek biztonságát, és ők járulnak hozzá ahhoz, hogy mit osztunk meg, és ez mindenkinek az egyéni, nem tudom, traumafeldolgozásához kötődik. Viszont az, hogy ezt tényleg publikáljuk és közösségivé tegyük, ez a közös érdekünk. Tehát, hogy az, hogy viszont lássuk a saját családi mintázatunkat más családi helyzetekben és a közösségünk egyéb történeteiben, azt szerintem egy nagyon nagy erőt is és összetartozást is adhat, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy keressen minket fel, amiket Lea említett az elérhetőségeken.
2: Igen, hiszen tényleg mindenkinek vannak olyan kapcsolatai, akár nem a családban, vagy a baráti körben, aki volt gastarbeiter, vagy pedig most gastarbeiter, szóval nem olyan dologról beszélünk, ami nagyon ritka, hanem egyszerűen azért gondoljuk ritkának, mert nem beszélünk róla, és innen is indul ez az egész folyamat, hogy kezdjünk el beszélni róla, kezdjük ezt normalizálni, mert ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, és nem is úgy kell kezelni, és persze, hogyha ezt megtárgyaljuk, akkor ők is ugyanúgy érezhetik azt, hogy ja, hát amúgy a szomszéd is ugyanezt éli át, vagy ugyanezt élte át.
1: Igen, nekem van egy analógia a fejemben a munka közben, hogy olyan, mintha egy nagy családi fényképet nézegetnénk.
2: Pontosan.
3: Akkor foglalkozzunk ezzel a négy napos rendezvénnyel. Mikor kezdődik, és akár napra lepontva, mi minden lesz látható, hallható, és hol lesznek megrendezve az események?
0: Az események többnyire a Szabadkai Klára Írószág közösségi térben kerülnek majd megrendezésre, illetve még két külsős helyszín is csatlakozott ehhez a programsorozathoz. Egyébként a programsorozat május 7-én indul, és 10-én éjszaka ér véget.
3: Május 7-én, ugye 18 órakor kezdődik a rendezvény, a helyszínt már elmondtuk, és az ex-Jugoszlávia területével foglalkoztok, ha jól értettem.
1: Igen, az első napon, hogy egészen konkrétak legyünk, a belgrádi Jugoszláv Múzeum a gasztarbeiterekről készítettek egy kiállítást, és annak egy bizonyos kivonatát hozzá kell ide Szabadkára, amit kiállítunk a Klára Írószában. Ez egy nagyon minőséges, nagyon mélyre fúrt, a szerb populációt érintő gasztarbeiter kutatás, de nagyon-nagyon izgalmas. Ez vasárnapig megtekinthető, valamint velünk és az archívumról egy beszélgetést tervezünk, de ez abszolút nyitott, amibe be lehet kapcsolódni kérdésekkel, gondolatokkal és saját gasztarbeiter történetekkel.
3: Május 8-án tovább folytatódik a rendezvény, ugye 17 órakor kezdődik a helyszínt, mondtuk. Mondjátok el, 8-án mi mindenről lesz?
1: Hát ez egy kezdő vagy egy nyitó nap tulajdonképpen. Először nekem lesz egy előadásom, ami a doktori kutatásom témáit összegzi, hogy irodalmi szövegeken keresztül hogyan tudunk kapcsolódni a migráció tapasztalatához. És ezt követi egy kerekasztal beszélgetés, ahol a migráció mai kérdéseiről beszélgetünk, hiszen amint erről már az előbbiekben szó volt, a migráció mintázatai megismétlődnek más formákban és más társadalmi kontextusban, de tovább folytatódnak, és a mai jelenségről fogunk beszélgetni Bezzeg Gyula fotóssal, aki fotósorozatában és dokumentarista fotóiban foglalkozott ezzel, Gyurkovics Virág újságíróval, aki szintén feldolgozta ezt a témát, főleg a kisebbséget, tehát a vajdasági magyar közösséget érintően, és ezen kívül Palusek Erikkel, aki szociológus és a statisztikai és az adatok oldalát fogja majd támogatni, és azt reméljük, hogy ez a sok oldalúság egy termékeny beszélgetést szül majd.
3: De ha jól látom, 7:30 magasságában Mila Pánicsot is vendégül fogadjátok.
2: Igen, igen, szóval ő egy boszniai származású Berlinben élő művész, és hát stand-up előadó művész is, és ezt így a munkásságát vegyíti a humorral, és talán ez benne a legszebb, hogy nagyon sok oldal, ugye ezt a témát nagyon sok oldalról meg lehet fogni, és ő a humor oldaláról mutatja ezt be, és talán ez lesz az egyetlen angol nyelvű hát előadás, viszont ugyanúgy le lesz fordítva magyarra, meg szerbre is, és tényleg mindenkit arra bátorítunk, hogyha bármilyen sztoria van, vagy akár egy szó, amiről eszébe jut a gastarbeiter lét, vagy tud ehhez asszociálni, akkor bátorítunk, hogy nyugodtan jöjjön el, és vegyen részt ezen, hiszen mi már nagyon várjuk, tényleg nagyon érdekes lesz, és örülünk, hogy elfogadta a meghívást.
1: Igen, Mila Pánics egy nagyon jól és nagyon minőséges közegekben fellépő művész, akinek csak egy kicsit kiegészítsem Évát, egy ilyen nyitott estje lesz, ahol ő vendégmunkás és migrációs történeteket a humorral vegyítve mesél el, és reméljük azt, hogy akár a közönségből ott helyszínen, vagy jelentkezőkön keresztül saját történeteket is meg lehet osztani.
3: A programot nézve május 9-én lesz a legsűrűbb,

0: Már délben belevágtok a munkába. Igen. Vendégmunkás kutatások, interjúk, média és történeti nézőpontok, majd az egésznek a csúcspontja 21 órától hajnali 2-ig az Exio Party, de mielőtt még a csúcspontra érnénk, azért vezessük végig a hallgatókat, akik esetleg érdeklődnek ez iránt.
1: A szombati napot 3 kerekasztal beszélgetéssel indítjuk. Első körben különböző történeti megközelítéseket fogunk tárgyalni. Itt több meghívottunk is van, aki a témát kutatta. Szerb Horváth György, aki sajtótörténeti megközelítésből beszél majd, illetve Zakinszky Toma Viktória is sajtótörténeti kutatást végzett, és Szabó Éva, aki itt ül köztünk, illetve Éva van Weig, bocsánat, és ő pedig az Oral History, illetve az interjúkészítés szemszögét mutatja majd be, és a moderátorként Rácz Krisztina lesz jelen, aki szintén kutatta a témát, úgyhogy ő egy ilyen negyedik Jolly Jokerként ül majd a beszélgetésben. A következő kerekasztal témája a privát fotó és a különböző közösségi archívumoknak a létezése, ami igazából nagy örömünkre szolgál, hogy magyarországi intézmények is elfogadták a részvételüket. Jelen lesz a Fortepán, ami egy rendszerváltás előtti privát fotó archívum, és igazából a privát fotó kapcsán Magyarországon az első számú hivatkozási alap. Utána jelen lesz a Néprajzi Múzeumnak a jelen archívum munkatársa Martincsák Kata, akik igazából azt a feladatot tűzték ki célul, hogy a Fortepán archívumot folytassák, és a rendszerváltás utáni történeteket mutassák be, illetve még az Eidolon privát fotó központtól Szilágyi Rózatek lesz jelen, és velük majd én beszélgetek arról, hogy a privát fotógyűjtésnek és bemutatásnak mi a mai relevanciája. És a harmadik kerekasztal beszélgetés pedig
2: a Jógomolya Jógó.
1: A Jógomolya Jógó kiállítás kurátoraival lesz majd, akikkel Nála Tonkovics beszélget, a Kortárs Galériának a kurátora. És igazából egy kisebb szünet után pedig egy külsős helyszínen folytatjuk majd az aznapi programokat. A Népszínházzal szembeni kapu bejárón keresztül elérhető Dvorisna galériába települünk át, ami a Klára Írószának egy külső helyszíne, és itt először egy workshoppal indítunk, amit a Pécsi Drucker nyomda szervez, és a közülük is igazából két vajdasági tag fogja ezt a workshopot megszervezni nekünk, Móri Céldikó, aki egyébként az arculatunkért is felel, és Szentpéteri Dóra, a szabadkai származású grafikus. Az ő workshopjuk kiegészíti a kiállítást, ami 6 órakor nyílik a Dvorisna galériában, és olyan művészeket válogattunk be, akik valahogyan kapcsolódnak az otthon elhagyás témájához.
0: Beszélgetés végén, ugye az árónap az május 10-e, de gondolom, hogy ez már csak egy ilyen összegzés lesz. Mit vártok ettől az eseménytől, mivel vészesen közeledik a műsoridő vége?
2: Én azt várom, hogy felbukkannak egyelőre ilyen fű alatt vagy takarásból levő vendégmunkás történetek, és bátorságot kapnak emberek arra, hogy az archívum tovább épüljön, és közösen építsük azt.
1: Én azt szeretném látni, hogy az eseményünk és a projektünk az másokat is ösztönöz arra, hogy alulról szerveződjenek, és akár külföldi vendégeket hívjanak meg Szabadkára, mert hogy mégiscsak egy határvárosról van szó, és nagyon fontos multikulturális szerepet tölt be.
3: Meg ugye, ahogy arról is, hogy Vajdaság tele van nagyon jó szakértőkkel, és hogy beszélgessünk közösen ilyen témáról, és talán ez benne a legérdekesebb, hogy nem kell nagyon messzire menni. Persze mi is 3 különböző helyen vagyunk, de hogy mi is itt koncentrálódunk, és itt akarunk valamit visszaadni a közösségnek.
0: Nagyon jó végszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, sikeres munkát kívánok. Stúdiónk vendége volt Tóth Tamara, irodalomtörténész, Novák Lea kurátor és Éva van Weig történész. Sok sikert!
1: Köszönjük szépen.
4: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla. Mi játsszuk a legjobb retrózenéket. Yeah! SMR. Bizony.

0: Ajánló következik.
1: Mi interjúk?
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Reklámot hallottak.
0: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Minden zene, ami retro, eszemel.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető
3: Kis János.
5: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Bollare, hajkó, halaballa, hajn gazdag lenne.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Icipici csiribiri sága színe, kis bikini, takataka, meg ilyesmi, takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Május 15-ig kell befizetniük a magánszemélyeknek az ingatlanadó idei második részletét. Dinakártyával való fizetés esetén nem számolnak fel közvetítői díjat a pénzügyminisztérium kincstári igazgatóságának pénztárainál. A szerbiai ingatlanadó törvény előírásai szerint az adót negyed évente, a negyed év kezdetétől számított 45 napon belül kell megfizettetni. Aki nem teljesíti határidőre, annak 16,5%-os késedelmi kamattal kell számolnia. Azok a magánszemélyek, akik elmulasztják az adófizetési kötelezettséget, 5000 dináros pénzbírságra is számíthatnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a késedelmi fizetés mind kamattal, mind szankciókkal növeli a terheket. Az elemzők szerint a NISZ jövőjéről zajló tárgyalások kulcsa a pancsovai finomító teljes kapacitású működésének biztosítása, ugyanis Szerbia ellátása számára ez létfontosságú. Az energetikai szakértők egyetértenek abban, hogy a cég többségi orosz tulajdonának eladásáról szóló megállapodás egyik alapfeltétele kell, hogy legyen a kitétel, illetve az is, hogy elengedhetetlen a szerb gazdaság és a politikum számára is az elővásárlási jog megőrzése. Nem csak a pancsovai finomító és az országban található olajmezők helyzetét kell rendezni a szerbiai kőolajipari vállalat eladása kapcsán, hanem a termelés méretét is rögzíteni kell. A finomító hatékony működése kulcsfontosságú, ettől függ a vállalat bevételi teljesítménye és a hazai üzemanyagpiac egyensúlya is. Az idei költségvetésben 300 millió dinárt különítettek el a belföldi üdülési utalványokra. Ez 30 ezer, egyenként 10 ezer dinár értékű támogatást jelent. A program indulása azonban jelenleg még bizonytalan. A vendéglátóipar egy része már most késésről beszél, és arra figyelmeztet, hogy ez különösen a kisebb szolgáltatókat érintheti hátrányosan. A szakemberek szerint a jelenlegi utalványszám nem elegendő a belföldi turizmus igényeinek kielégítésére, miközben a kisebb vendéglátók már tavaly is jelentős bevétel kiesést szenvedtek el, és idén is kedvezőtlen kilátásokkal számolnak. Egyre több hitelt veszünk fel, ez derül ki a Szerbiai Bankok Egyesületének jelentéséből. Az április végi adatok szerint a gazdaság, a lakosság és a vállalkozók összesített hitelállománya elérte a 4508 milliárd dinárt. Ez 1,7%-os növekedést jelent márciushoz képest. A tartozás jelentős részét, 2371 milliárd dinárt a cégek teszik ki, míg a lakosság bankok felé fennálló tartozása 2039 milliárd dinár.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, délután változékony időjárásra számíthatunk, a napsütéses időszakokat felhősödés váltja, de komolyabb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet elérheti a 26 fokot is.
5: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
0: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Több helyen is sérültek a május elsőjei fagyok miatt a gyümölcsösök Magyar Kanizsa községben. A termelők még mindig tartanak a hideg hajnaloktól május végéig. Orbán napjáig ugyanis még előfordulhat fagy. Fejős Ornella riportja következik.
2: Igen, csak érdekesen ért el Horgos térségét a fagy a múlt héten, vélik az érintett gazdák. Szalma Frigyes lentebb fekvőszőlő ültetvénye teljesen elfagyott. A határszemlét épp ott jártunkkor tartotta meg. Mint mondja, nem számított ekkora kárra. A tőn zöld levél nincs, mind elszürkült és elszáradt, tette hozzá a termelő.
3: Én nálam rá lehet mondani 100%. Ott most voltam mint megnézni, ott zöld levelet nem látok abszolút. Mind megvan, szürkővel megvan, el van száradva, már egy meteg nap óta fagy. Mínusz 3-at én nem is vettem észre, hanem a Facebookon, hogy láttam, hogy mínusz 3, még a magyar oldalon meg még 5-6-ot mutatott. Úgyhogy, de ott is olyan csúnyák a szőlők, hogy.
2: Mi lesz most ennek a szőlőnek a sorsa?
3: Hát most nekem kövidink a fajta van, ez volt már olyan eset év, hogy elfagyott és kihajtott. Hát csak nem lesz akkor a termés. Még lesz feleződve a termés.
2: Jól látható, hogy a talajmenti fagy nagy kárt okozott. Csak itt-ott látható zöldlevél, sok helyen még a vaddohányt is megfogta, pedig ez még a vegyszerre sem igazán reagál, mutatják a termelők. Hasonló a helyzet a burgonyánál is. Érdekes, itt is a helyzet. Némelyik teljesen elfogyott, míg a mellette lévőnek semmi baja sincs. Viszont Szalma Frigyes szőlészetétől alig egy kilométerre lévő ültetvényt már nem érte el a fagy. Bálint István szőlője nem sínylette meg a hideg időjárást, itt szépen fejlődik a növény.
4: Fagy nem volt, úgy látsuk, hogy nagyon szép a szőlő, hajt is már megvannak a kis fűt kezdeményezések is, úgyhogy meg vagyok vele elégedve, habár ahogy jöttünk, láttuk a krumpit, azt itt-ott megfogta a fagy, már feketélik.
2: Mekkora hőmérsékletet bírál tulajdonképpen a szőlő?
4: Hát a szőlő az mínusz 1-2, hogyha ebben a magasságban van, ahogy hajt, mindig azt mondjuk, hogy talajmenti fagyok vannak, tehát az lent van, és akkor nekünk körülbelül méter-méter 20 centin van fönt a karág, amin ugye ugyanúgy hajt a szőlő a veszőből.
2: A szőlő mellett a burgonya egy része is megfagyott, és a gyümölcsfák is veszélybe kerültek. Bíró Nándor házánál lévő földnél, ami Horgos egy másik pontján fekszik, nem keletkezett nagy kár, viszont pár száz méterrel arrébb már igen.
5: Az a szerencse, hogy helyileg fogta nagyon a fagy. Teszem fel, most én mondok neveket, hogy most mennyire érdekes. Tehát itt ez a Budán rész, ahol most ahol lakom is, a hátunk meget, tehát ahol vannak szőlők, vagy krumpli, meg valami, az nagyon-nagyon elfagyott. Az én birtokom, ahol van kint a Kelemendüllőben, nem volt fagy, és az nagyon-nagyon szép. Tehát most az egyik szemem sír a másik nevet, mert itt is van a Chardonnay, az úgynevezett icaborának a lőtek, azt hiszem, az idén.
2: A termelők elmondása szerint május 25-ig, Orbán napjáig még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösökben.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
6: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit! Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
7: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.
9: A cifrileket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
6: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak. Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás felújított bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kiső Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Aki dolgozik, annak kijár a pihenés is. A szakemberek szerint 2026-ban átalakul az európai nyári turizmus térképe. Hamarosan kezdődik a nyári szezon, sokan már most a tengerparti pihenést tervezik. De vajon idén mely úti célok a legnépszerűbbek? A szakértők szerint a drágulás, a zsúfoltság és a közel-keleti biztonsági kockázatok is alakítottak az utazási szokásokon. Kolléganőnk Szabó Regina utána járt, hová indulnak legszívesebben az emberek.
2: A fiatalok körében Málta az egyik legnépszerűbb úti cél, de sokan választják Spanyolországot, Egyiptomot és Görögországot is. A családok inkább a klasszikus tengerparti helyeket, Görögországot és Horvátországot részesítik előnyben. Őri Ferenc évek óta Horvátországba jár nyaralni családjával. Idén egy különleges nyaralást terveznek, egyenesen a nyílt vízre hajóznak.
3: Autóval fogunk menni Trogirig, ugye, ott átveszük a hajókat, két hajót béreltünk, két 8 személyes hajót, és akkor felpakolunk, és indulunk. 15 napon keresztül vízen leszünk, ilyen félszigetek közt szoktunk kikötni, és akkor ott a hajón alszunk.
2: Horvátország ugyan drágább, mint Montenegró és Albánia, mégis sok a kedvence maradt, a tiszta víz, a gyönyörű panorámák és a természetközeli, jól kiépített infrastruktúra miatt. Cvitko Anna idén családjával Vír-szigetére megy.
4: Mi a családommal a Vír-szigetre tervezünk menni, voltunk már ott, egyébként nagyon ajánlom. Egyébként nagyon sok magyar is van ott, és kedvező az egész környezet. A Bookingon keresztül szoktunk menni egyébként, és ezt általában így oldjuk meg, az utazás pedig autóval.
2: A balkáni régió is felértékelődik idén. Albánia és Montenegró az olcsóbb, kevésbé zsúfolt tengerparti nyaralás alternatívája lett. Urbán Viktória.
5: Gyerekkorom óta mindig oda járunk, és az apukám régen volt ottan, és akkor mondta, hogy szeretné, hogy lássuk a tengert.
2: Mikor indultok, és pontosan melyik városba?
5: Augusztusban, bárba megyünk, mindig oda szoktunk menni.
2: A nyaralni vágyók körében továbbra is Görögország a legnépszerűbb úti cél, azon belül is a Halkidiki félsziget, emelte ki egy szabadkai utazási iroda munkatársa. Emellett idén is sokan választják Egyiptomot, Spanyolországot és a már említett Horvátországot. Az árak azonban jelentősen eltérnek. Minden attól függ, hogyan utazunk, hová megyünk és milyen ellátást választunk. Simon Nikolett, egy szabadkai utazási iroda munkatársa.
6: Görögországba egy autóbuszos utazás indulhat körülbelül ott 200 eurótól fejenként, ellátás nélkül. Hogyha már ellátást is szeretnénk, és autóval szeretnénk utazni, akkor már egy kicsit drágábban kell elképzelnünk az utat, tehát olyan 300-400 euró per fő, és akkor innen pedig felfelé indul. Repülővel pedig nyilván ez az ár ugye sokkal nagyobb, tehát olyan 500-600 és 700 euró per fő ez az ár. Spanyolország nagyjából itt helyezkedik el, szintén olyan 300-400 euró per fő. Egyiptomban az all-inclusive ellátást egy picit meg kell fizetni, viszont itt már sokkal többet kapunk.
2: Jó hír azoknak, akik idén a görög tengerpartra utaznak. Szerb állampolgárok számára várhatóan június 1 és augusztus 30 között Görögország nem alkalmazza teljes mértékben az új uniós EES beléptetési rendszert.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád, a híradó főbb témái közül kiemeljük. Egyre nagyobb az asszály a gazdák szerint. 35 pályázó nyert energiahatékonysági támogatást Topolyán. Május 15-éig kell befizetnünk az ingatlanadót, és szaporodnak az illegális hulladéktárolók Szabadkán és környékén, mondom a részleteket. Egyre nagyobb az asszály Vajdaságban. Ez jelen pillanatban a búza és az árpa esetében mutatkozik meg leginkább, de a kikelt kukorica is egyre rosszabbul viseli a szárazságot. Ha napokon belül nem lesz eső, a növények további fejlődési állapota kérdésessé válik. Egyedül azok tudnak termelni, akik locsolnak, vélik az érintettek. Viszont itt is kérdésenként merül fel, hogy megéri-e. Fejös Ornán riportja.
10: Alacsony és sárgul a búzatábla Orom határában. Sajnos nem ez az egyetlen ilyen parcella a környéken és Vajdaságban sem, hiszen eső szinte semmire sem esett már lassan egy hónapja. Csapadék nélkül pedig megsénylik a növények a mindennapokat. Emellett pedig a reggelek hidegek, míg a napközbeni hőmérséklet közel 30 fok. A gyakran viharos erejű szél pedig tovább rontja a helyzetet. Pletikoszics Tibor, oromi termelő.
11: Az a szép buza, ami volt tél végén, hát az most már nem éppen mondható szépnek, tehát az egyik probléma az, hogy a szárazság hatására sodorodnak a levelek, alul szárad a növény, a betegség is kezd jelentkezni. Most néha van, hogy nem tudjuk mi pontosan megállapítani, hogy betegség vagy száradás jelei mutatkoznak.
10: Egyedül azon földterületek néznek ki valamelyest jobban, amelyeket locsolni tudnak a gazdák. Pletikoszics Tibor szerint az sem megoldás, hogy a kútból öntöznek, de ha az asztály tartós marad, akkor a termelőknek nem lesz más választása. A gazdák többnyire öntöző dobbal igyekeznek életben tartani a növényeket, míg pár termelő inkább a föld alatti locsolást részesíti előnyben. Fejős Zoltán, völgyesi termelő.
12: Azt hallottuk, hogy ez kifizetődőbb, nincs annyi vízveszteség, a tifonosok panaszkodnak, hogy nagyon sok vizet rálocsolnak, és elpárolog egyszerűen, elveszik. Itt a talaj alatt az a vízmennyiség az ott marad, egyszer föltöltődik, utána csak pótolni kell, és akkor nem, csak az a vízmennyiség veszik el, amit a növény elhasznál.
10: Az elmúlt esztendőkben nagy százalékban nőtt a locsolt területek száma. Korábban csak azok locsoltak, akik zöldségtermesztéssel foglalkoztak, emelte ki Bálint István, oromhegyesi értékesítő. Mint mondja, mára már enélkül nem igazán lehet termelni. Sok esetben viszont hiába van víz, ha az időjárás nem kedvez.
13: Mikor itt asszályról beszélünk, akkor ugye a csapadék hiányra gondol először mindenki, azonban nem csak a csapadék hiány itt a fő probléma, hanem a nagyon nagy hőmérséklet is, mivel a virágzáskor, a virágpor szó szerint szinte megég, és nem tudnak beporozni a növények, ekkor lenne szüksége legjobban a csapadékosabb, illetve hűvösebb időkre. Azt kell, hogy mondjam, hogy a csapadék hiány mellett ez is egy nagyon nagy probléma.
10: A búza és az árpa mellett a kukorica is nagyon rosszul viseli a csapadék hiányt. Amit április elején vetettek el a gazdák, azok szépen kikeltek, viszont ami már később került a földbe, ott már hiányos a kelés. Azonban az a tengeri, amelyik több levélben van már, sok esetben megsárgult, és találni már olyat is, amelyik fehéredik. Tehát elindult a száradási fázis, mondják a termelők.
9: 35 pályázóval írta le szerződést Topolya önkormányzata az energia hatékonysági pályázat keretében. A támogatottak közül 26-an az általános kategóriába, 9-en pedig a szociális helyzetű pályázók között részesültek támogatásban. A program összértéke 25 millió dinár. Mecserik Anita riportja.
3: A kavillói Borsos József ajtókat és ablakokat cserélne, amelynek összértéke 300 ezer dinár lenne. A támogatás segítségével ennek csak a felét kell biztosítania.
8: Van egy nagyon szép kis családi házunk Kavillón, amit szeretnénk egy kicsit modernizálni, így hát kaptunk az alkalmon és kihasználtuk a községi energiahatékonysági pályázatot. Mivel az utcai nyílászárókat sikerült pár évvel ezelőtt önerőből megvalósítani, ezért még a hátralévő nyílászárókat, illetve bejárati ajtókat a községi pályázaton keresztül szeretnénk kicserélni, ez egy nagyon hatalmas segítség a családnak, mivel több százezer dináros beruházásról van szó.
3: A községben megvalósuló energiahatékonysági beruházások összértéke 25 millió dinár. Ebből mintegy 10 millió dinárt támogatásként biztosít Topolya önkormányzata és a Szerb Energetikai és Bányászati Minisztérium. A fennmaradó részt pedig a pályázók önerőből fedezik. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
14: A legnépszerűbb pályázati kiírás az a napelemek voltak, a napelemekre pályáztak a legtöbben, ugyanakkor sokan pályáztak még nyilázáró cselére, valamint hőpumpáknak a megvásárlására, és hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pályázati kiírás volt, ezért az önkormányzatunk továbbra is folytatni szeretné majd ezt a gyakorlatot. Idén is ki fogjuk majd írni az energiahatékonysági pályázatot, és a községi költségvetésben az erre szükséges eszközöket már be is terveztük.
3: A kezdeményezés célja a Topolya községben élő polgárok támogatása, az energiafogyasztás csökkentése és a környezetvédelme.
9: Május 15-ig kell befizetniük a magánszemélyeknek az ingatlanadó idei második részletét. Dina kártyával való fizetés esetén nem számolnak fel közvetítői díjat a pénzügyminisztérium kincstári igazgatóságának pénztárainál. A szerbiai ingatlanadó törvény előírásai szerint az adót negyed évente, a negyed év kezdetétől számított 45 napon belül meg kell fizettetni. Aki nem teljesít határidőre, annak 16,5%-os késedelmi kamattal kell számolnia. Azok a magánszemélyek, akik elmulasztják az adófizetési kötelezettséget, 5000 dináros pénzbírságra is számíthatnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a késedelmes fizetés mind kamattal, mind szankciókkal növeli a terheket. Az idei költségvetésben 300 millió dinárt különítettek el a belföldi üdülési utalványokra. Ez 30 ezer, egyenként 10 ezer dinár értékű támogatást jelent. A program indulása azonban jelenleg még bizonytalan. A vendéglátóipar egy része már most késésről beszél, és arra figyelmeztet, hogy ez különösen a kisebb szolgáltatókat érintheti hátrányosan. A szakemberek szerint a jelenlegi utalvány szám nem elegendő a belföldi turizmus igényeinek kielégítésére, miközben a kisebb vendéglátók már tavaly is jelentős bevétel kiesést szenvedtek el, és idén is kedvezőtlen kilátásokkal számolnak. Egyre több illegális szemétlerakó szennyezi Szabadkát és környékét. Ezek főként úgy alakulnak ki, hogy valaki kisebb mennyiségű hulladékot helyez el egy eldugott helyen, majd mások is követik a példáját, és ugyanoda kezdik hordani a szemetet. Így rövid idő alatt jelentős hulladékhalmok keletkezhetnek. Balázs Zita riportja.
15: Az illegális lerakóhelyekre az emberek többnyire nagy mennyiségű hulladékot szállítanak. Leggyakrabban elhasznált ruhák, tönkrement bútorok és építési törmelék kerül ide. A Szabadkáról Mérges felé vezető út mellett például egy elpusztult kecsketeteme is a szemétbe került. Ezeknek a helyeknek több negatív következménye is van. Horváth Tamás.
16: Hát esztétikailag nagyon sokat ront a szemét, így mondjuk elmegyünk egy épület mellett, vagy valahol látjuk, hogy ott van az a sok kupac nem odaillő szemét, akkor az úgy ront tényleg az esztétikán, illetve hát környezetvédelmi szempontból nekünk embereknek, illetve hát a növényeknek, meg az állatoknak sem ideális egy olyan környezetben élni, hogy annak azért látványra is rossz, szaga is, betegségek is terjedhetnek, úgyhogy nem tudom erre, mi lenne a jó megoldás, hogy hát mindenkinek oda kéne figyelni, hogy hova viszi a szemetet.
15: Ezek a törvénytelen hulladékhalmok a legtöbbször a közlekedő emberek elől rejtve az út közvetlen szomszédságában alakulnak ki. Egy ilyen messziről észrevehetetlen kupac szemét gyűlt össze az egyik nemrégiben kiépült szabadkai körforgalom melletti elhagyatott területen is, ahol főleg tönkrement bútorok és műanyag palackok halmozódtak fel. Nyúl Sámuel.
17: Szerintem ez rossz és veszélyes. Rossz a környezetnek, és veszélyes a környezetnek. Az ételbe kerülhet, ugye a mezőgazdaságon keresztül a vízbe kerülhet. Nem jó dolog, és szerintem jobban kéne büntetni. Ha jól tudom, 20 és 50 ezer dinár között van a bírságára, hogyha komolyabb esetekről van szó, és szerintem ezt emelni kéne.
15: Szabadka számos részén találhatóak szennyezett területek. Az Orka város részben az út mentén például megunt gyerekjátékok és feleslegessé vált ruhák voltak szétdobálva. A lakosok a nagy mennyiségű szemétől legálisan is megszabadulhatnak. A Békovai hulladékudvarban például mindenféle szemetet átvesznek, legyen szó háztartási hulladékról, vagy akár építési törmelék. Szügyi Zsolt, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló és Hulladékgazdálkodási Kft. Műszaki igazgatója.
18: Minden háztartás 5 tonna mennyiségű építési hulladékot, vagyis sutot tud kihozni hozzánk évente, ingyen.
19: Ennek mi a folyamata? Megérkezik a traktor, a kamion is csak behajt és leönti, vagy hogy működik ez?
18: Mindenféleképp bármilyen hulladékot hoznak hozzánk. Egyik fontos dolog, hogy hozzák magukkal a közüzemi számlát a hulladék elszállításról, vagy pedig annak egy fénymásolatát. Azzal tudják igazolni, hogy fizet a hulladék elszállításért.
15: A hulladékudvar minden héten 2 szombatig, 9 és 17 óra között fogadja azokat, akik ott szeretnék leadni szemetüket. Fontos feltétel, hogy a szemetet szelektíven adják le, amennyiben ez nem így történik, a helyszínen kell elvégezni a válogatást.
9: A pontos idő 16 óra 11 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Több helyen is sérültek a május elsejé fagyok miatt a gyümölcsösök, és megkezdte működését a belgrádi Collegium Hungaricum olvasói klubja. Jönnek a részletek. Több helyen is sérültek a május elsejé fagyok miatt a gyümölcsösök Magyarkanizsa községben. Érintett rész volt Horgos, ugyanakkor Magyarkanizsa területén is több termelő búcsúzhat a terméstől. Május végéig ugyanakkor a tapasztalatok szerint még előfordulhat fagy, ami kárt okozhat. Busfiala riportja.
20: A fiatal fák különösen érzékenyek, mivel nincs még akkora lombkoronájuk, hogy a levelek megvédjék a termést. Az idősebb fák jobban tudnak védekezni a fagy ellen. Buza Botond, termelő.
21: Az idei termés nagyon szépen megindult, még a virágzás esetében egész jól néztek ki a folyamatok, nem láttuk úgy, hogy közeledő fagy lenne, és a virágokból ezek szépen ki is fejlődtek, viszont a méhecskék elég ritka számba voltak jelen, nem volt ez a hatalmas nagy rajzás, és mikor megtörtént a virágokból való fejlődés, kis gyümölcsök állapotába, akkor jött egy nagyobb fagy, ami viszont a hidegre érzékeny fákat szinte elvitte a termésnek a 40-50%-át.
20: Jelenleg a baracnál van a legnagyobb rizikó és a legnagyobb kiesés is. A gazdák szerint 2023-ban volt utoljára elfogadható a barac termése. Vázsonyi Tibor, termelő.
22: Május 1-én itt 2,5 fokot mért a műszerünk, ami a legalacsonyabb hőmérséklet volt, tehát a fagy nem érte a gyümölcsfákat, bár ezek a hidegek is szerintem lehet, hogy károsítják a fiatal gyümölcsöket, és látom, hogy a barackok is, nem biztos, hogy épp a május 1-e, de ami előtte volt, hideg idő, az károsította, és most hullanak le a kis zöld barackok.
20: A legérzékenyebb gyümölcsfajták a barack és a cseresznye. Amik viszont jobban tűrik a hideget, az a bírsalma és a szilva. Utóbbi később virágzik, és éppen emiatt nagyon érzékeny, ha eléri a fagy. Bognár Pásztor Hajnalka, növényvédelmi szakmérnök.
0: Tehát attól függen, hogy milyen gyümölcsfajtáról beszélünk, az almaféléknél létezik egy olyan, hogy a termések deformálódnak, illetve már kiskorukban lehullanak. Ez mondjuk rá lehet, hogy a ritkítás szempontjából nem is olyan rossz. A csonthéjasoknál is létezik fagykárosodás, majd az idő megmutatja, hogy milyen károk keletkeztek. Én szerintem ez a -1 körüli hőmérséklet még nem kellene, hogy problémát jelentsen.
20: A termelők reménykednek, hogy nem lesznek újabb drasztikus lehűlések. A napsütés jót tesz a gyümölcsfáknak, viszont a csapadékra nagyon nagy szükség van, mert az alsó talajrétegek rendkívül ki vannak száradva.
9: Megkezdte működését a belgrádi Kollégium Hungaricum olvasói klubja. Az első találkozón Letícia Milovanovic Radnóti Miklós Papír hídja című kötetét mutatták be, amely regényes formában dolgozza fel a magyar költő életét. A kötet Radnóti Miklós borban íródott verseit tartalmazza. A találkozót Radnóti Miklós születésének 117. évfordulóján tartották. Pető Attila riportja.
2: A kötetben szereplő versek Radnóti Miklós utolsó életéveiben születtek. A költő halála előtt mintegy 3,5 hónapot töltött a Bor melletti Heidenaui munkatáborban. Letica Milovanovic, a kötet szerzője szerint Radnóti versei a háború, a szenvedés és a személyes tragédia tapasztalatát őrzik, ugyanakkor az emberi méltóság erejét is kifejezik. Számára a kötet legfontosabb üzenete, hogy a költészet és a szó ereje a legembertelenebb körülmények között is fennmarad. Rendkívül tragikus sorsa volt, mégis nem mondott le a költészetről és a reményről, hogy élni fog, ha másként nem is, akkor a versein keresztül, amit az is igazol, hogy a zsebében megtalálták a füzetét. Radnóti Miklós verseiben megjelenik a félelem, a száműzetés és a veszteség, de ugyanakkor a szerelem, az emlékezés és az emberi méltóság is fontos szerepet kap. A Belgrádban megtartott találkozó díszvendége Alexander Dunic szerb színész volt, aki a kötet verseiből szavalt részleteket. Ezt soha nem kellene megismételnünk, az embereknek soha nem szabadna ilyesmit újra elkövetniük. Az egyetlen mód pedig az, hogy az ilyen könyveket népszerűsítjük, és hogy az emberek, amennyire csak lehet, főleg a fiatalabb generációk, valamilyen tudatosságot szerezzenek. A most elindított olvasói klubban a tervek szerint olyan magyar művek feldolgozására kerül majd sor, amelyek szerb nyelven is hozzáférhetők. Kaszab Róbert, a belgrádi Kollégium Hungaricum igazgatója.
4: Reményeink szerint havonta egyszer fog jelentkezni. Kicsit olyan lesz, mint egy iskolai feladvány. Mindig feladunk egy kis olvasnivalót, könyvet, verseket, esetleg egy regényt, vagy a részletét valami. És utána együtt megbeszéljük, lehetőség szerint olyanokkal, akik ugye ezt tanulmányozták, ismerik a szerzőt, vagy jobban ismerik azt a világot, amiről ez a könyv szól.
2: A belgrádi Kollégium Hungaricumban működő olvasói klub május 27-én tartja következő találkozóját, amelyen Márai Sándor műveire fognak összpontosítani.
9: Több éves kimaradás után ismét Pancsován szerepelt a Nagybecskereki Madács Amatőr Színház. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület felújított színpadán Spiró György, kortárs író, Prah című darabja került bemutatásra Jenovai Lajos rendezésében. Lőcse Ilona és Rózsa Krisztina riportja.
3: A több mint egy órás előadás eseménye a rendszerváltás utáni Magyarországon történik. A szereplőket egy középkorú házas párt, maga a rendező, Jenovai Lajos és Rontó Márta alakítják. Az előadás során a nézők megtudják, milyen változást hozhat két ember életében egy ötös találat a lottón, és a tudat, hogy egyik napról a másikra gazdagokká válnak. Nyisztor Ildikó, Pancsova.
23: Nekem nagyon tetszett, nagyon jók a színészek, jók voltak, és az egész mese egészen jól volt. Volt humor is benne, meg szomorú is, szóval élethű volt igazán.
24: Megnyertük a főnyeremét! Ötösünk van! Ötösünk van!
3: A Nagybecskereki Madács Amatőr Színház társulata több évtizede tájol Pancsován, ahová Délbánát más településeiről is érkeznek nézők. Ranc Károly, a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke.
1: műszakilag nem rendelkezünk megfelelő lehetőségekkel, úgyhogy így döntöttünk, és örülök is. De hát a jövendőbeli biztos, hogy kicsit komolyabb darab, szóval ez is nagyon komoly darab, de hát gondolom, hogy fognak jönni, és tiszta szívvel ők nagyon gyakran járnak Pancsovára, és szeretjük egymást.
5: Atya Úristen, hát tényleg...
3: Spíró György kortárs író Prah című darabját két színész adta elő. Ez nem egy új előadás, de már több mint egy éve nem játszották közönség előtt. Maga a próba folyamat 2-3 hónapig tartott. Rontó Márta, a Nagybecskereki Madács Amatőr Színház színésznője.
6: Ez egy olyan előadás, ami tehát azt mondom, hogy bárkivel, bármikor megtörténhet abban az esetben, hogyha befizeti ugyebár a lottót. És lehet, hogy pont azért jó, mert és azért érthető is az embereknek, mert mindenki bele tudja magát képzelni abba a szerepbe, hogy mondjuk így, hogy nyer egyszer egy nagy összeget, és akkor aztán mit kezd azzal.
7: Én nekem egy érzésem volt, azért is kezdtem játszani.
3: A színdarab középpontjában, akár csak a mindennapi életben is, a pénz áll. A házaspár megnyeri a lottó főnyereményt, majd kitudódik, mivé is válik a beszélgetésük, amikor elkezdenek gondolkodni, hogy mit is tegyenek ezzel a tömérdek pénzzel. Ennek a bonyodalmai tárja fel az előadás. Jenovai Lajos, a Nagybecskereki Madács Amatőr Színház társulat vezetője.
11: Természetesen itt ami a legnagyobb dolog volt itt a szövegtudás tekintettel, ugye, hogy körülbelül 1 óra 20 perces előadás, és ugye ketten vagyunk végig a színpadon, úgyhogy itt egy igen alapos szövegtudásról van szó, és nekem személy szerint viszont azért is kis szempontból nehéz volt, mert először volt az, hogy rendeztem is a darabot, és játszottam is benne.
7: De gazdagok vagyunk!
3: Az előadást szerb nyelvű kivetített feliratozás kísérte, így azok a nézők is élvezhették a színdarabot, akik nem értik a magyar nyelvet.
9: A pontos idő 16 óra 20 perc.
2: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a nap hátralevő részében is változékony időjárásra számíthatunk, de csapadék megjelenése nem valószínű. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, felhős és napos napszakok váltják majd egymást, de alapvetően száraz marad majd az időjárás. Helyenként jelenhet meg csak némi csapadék, a holnapi csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. További kellemes napot és rádiózást kíván a hírszerkesztő Loboda Árpád.
25: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi
2: a legjobb retro zenék társaságában.
25: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánló következik.
26: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
26: Ajánlót hallottak.
2: Körhinta.
26: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot, ön is.
2: Körhinta.
27: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban.
28: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok. Szerda van, szerdán ezen a hullámhosszon a körhinta hallható a 107,1-en, a 107,9 MHz-en. Ezen kívül az egész világon követhető ez a mai műsor, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, éljetek ezzel a lehetőséggel, és a másik lehetősége is, hogy nem volt mindig megad a rádiózás történetében, hogy bele lehet szólni a műsor zenei arculatába. 066 36 36 33, ez az elérhetőség SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban. ne is próbálkozzatok telefonhívással, úgyse fog összejönni, a rendszer ez így van beállítva, de megmondjátok, mit szeretnétek meghallgatni, és a módomban áll, akkor teljesítem a zenei kéréseket, és ne felejtjétek el, nosztalgia hangvételű műsorról lévén szó, nagyon nagy előnyt élveznek azok a felvételek, zeneszámok, amelyek ebbe beletartoznak, természetesen nincsen semmi sem kőbevésbe, ha úgy gondoljuk, hogy talánképpen valami miatt megérdemli az újabb zeneszám is, hogy belekerül a műsorba, hát akkor azt is beletesszük. Lényeg az, amiről a műsor szól, hogy szebbé tegyük magunknak a szerda kora délutánt, kora estét ezen a hullámhosszon. Jó magam, Kis János, Manó vagyok, a technikai munkatársa, keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket, Masa Dávidról van szó, egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon, és ahogy szoktam mondani, időben küldjétek el az SMS-t, illetve a Viber zen keresztül beérkező zenékérés, mert azért bármilyen hihetetlen, néha kell egy kis idő, mire megtaláljuk, melyik polcon porosodik azt, amit szeretnétek meghallgatni. Az első felvétel akkor jutott eszembe, természetesen nem is nagyon csodálkozni való dolog. Springtime, tavasz időről szól a dal, elvégre körülöttünk, kinézünk az ablakon, bárhol, sokan a kertben hallgatják, nyitott ablak mellett a mai műsort, ezért választottam ezt a felvétel zeneszámot, ami pont ilyen időről szól. A Chili együttes daláról van szó, Springtime, tavaszidő.

Az első zenék kérések, hozzászólások a műsorhoz, valamennyire a műsor kezdet előtt befutottak. Nelly aláírással futott be talán a legelső. Üdvözlet mindenkinek, jó szórakozást kíván, és padlón a hangulata, de úgy gondolja, hogy Máté Péter felvételével kicsikét tud javítani ezen a helyzeten otthon rádióhallgatás közben. A dal címe, amit Nelly szeret meghallgatni, Ne menj még.

Iba is jelentkezett, üdvözlet a rádió kicsapatának és a körhint a hallgatóinak. John Robles felvételt szeretem meghallgatni. Ez a John Robles valahol a 60-as években volt nagy sztár, meg a 70-es évek elején is gyakran engedtük a felvételi zeneszámét. Most már csak az ilyen retro műsorokban hallani egy-két felvételt tőle, pedig egész jól csinálta annak idején a dolgát. Ime egy példa, Iba a kérésére, a Cheryl Moana Marie című felvétele következik.

Erika és Pisti Palicsa jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a mai műsoron keresztül egy születésnapot szeretnének köszönteni, méghozzá név szerint Botka Rózsát Szabadkán szülinapjára. Jó egészséget kívánnak, és egy olyan zeneszámot, amit tudják, hogy már hosszú-hosszú évek óta a kedvencei közé tartozik, valószínűleg a fiatalságát idézi föl neki az a dal, amit a Sweet együttes ad elő, és ami régen a néhai Palicsi diszkóklubban lehetett először hallani, és most már ki tudja hanyatszor itt a mai körhintában is, a Ballroom Blitz.

Következik olyan felvétel, amit először annak ide a diszkoklubokban egy egészen lassú felvételeként ismerhetitek meg a Procol Harum nevű együttes előadásában, az a White Shade of Pale jóval később megjelent, egy kicsit gyorsított, regésített változata, olyan bevezető taktusok voltak a diszkoklubban, az első tánclépéseket erre tettétek meg, és a retropartikban még most is néha el szoktam pörgetni ezt a felvételt, Ocsi Brown változatában ez így hangzik.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval, elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
5: 066 36 36 33.
6: Kérjen zeneszámot, ön is!
7: Körhinta!
5: A Szabadkai Magyar Rádióban!
8: Matilka Szabadkáról jelentkezett, az állandó hallgatók közé tartozik, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a hallgatóknak és a fiának, aki az internetek hála Ausztriában követi ezt a mai műsort. A zeneszámot viszont Matilka választotta, és ez így hangzik: mit akarsz a boldogságtól?

0: rohanó világunkban álljon meg egy dalra!
1: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Műsoridőnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, az egy zenekérés teljesítéssel lesz, ami Horgosról futott be a József aláírással. Üdvözlet a Körhinta hallgatóinak, és Sam Brown felvételét szeretném meghallgatni, mert már rég hallotta, a Stop című daláról van szó. Ti meg kedves Körhinta hallgató, gondoltok arra, hogy este 8 óráig lehetünk együtt, a zenekéréseket küldjétek el időben a 0-66-36-36-33-as elérhetésre, SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban, mert nekünk is, hogy szoktam mondani, néha-néha át kell nézni, melyik polcon porosodik, pazan felvétel, zeneszám, amit szeretnétek meghallgatni, és akkor, ha nincs a polcon, akkor előkeressük valahonnan, ha kell, az égboltról le fogom kaparni, de meg lesz, de mindenhez kell icipici idő, és most jön az a felvétel, amit tulajdonképpen József kér, a Stop című zeneszám.

0: reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
4: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
5: Körhinta.
4: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
6: Majd műsorodnak másik órába léptünk. Kornélia aláírása futott be a zenekérések. Üdvözöl mindenkit, jó szórakozást a Körhinta hallgatóinak, és Kós Jánosnak azt a felvételét szeretném meghallgatni, mert így hangzik: nem tudok nem gondolni rád.

kezekét, a félő szemekért, a sok-sok mosolyért, köszönet.

0: örömöm, mégiscsak köszönöm.
1: A zenekérés aláírás nélkül futott be, de a telefonszámból ítélve egy állandó hallgatóról van szó, gyakran jelentkezik, Peter Antalra tippelek, de ha nem, ha tévedek, hát mindegy, de nem hiszem, lehet, hogy csak kölcsönadta valakinek a telefonját. Üdvözlet mindenkinek, és a Delilah című felvételét szeretném meghallgatni Tom Jonesnak, ez volt az első igazán nagy világsikere.

És akkor, kedves köréd hallgatók, lássuk, mi lesz, hallhat itt a következő durván 10 percben. Május 6-a van, és utána néztem a régi szép szokásom szerint, hogy van-e valami, ami a zenéhez kapcsolódható, és mai napon történt, valamikor a múltban találtam is egy érdekességet, méghozzá május 6-án, de 1915-ben született Orson Welles, amerikai filmrendező, filmszínész, de én nálam annak akkor keltette fel a figyelmet, amikor meghallotta, mit csinált, mint rádiós bemondó is próbálkozott, hogy felolvasott egy novellát, de abban az időben, hogy még Amerikában is elég kevés rádiókészülék volt, de annyira hihetően csinálta, hogy állítólag sokan fedezékbe vonultak, és vittek magukkal száraz ételt, meg vizet, meg hálózsákot, mert elhitték, hogy a világűrből támadás érte az emberiséget. Hát nagyon jól csinálhatta. És ezen kívül be fogom bizonyítani, hogy zenében is próbálkozott ez az Orson Welles nevű, ilyen sokoldalú művész ember. I know what is to be young. Tudom, mit jelent, milyen érzés fiatalnak lenni. Ezt a felvételt választottam tőle, ezzel próbálkozott. Nagyon sajnálom, nem túl sok lemezt adott ki, mert jó a hangja, és nekem tetszett a zeneszám. Majd utána a reklámok után Ibolya kedvében járok, akinek a zenekérés így hangzik, a Saragossa Bentől valamit. Mivel a kedves Ibolya rám bíztod a választást, azt a felvételt választottam, amit először Bob Dylan, az egyetlen Nobel-díjas rockzenész álmodott meg, az a Wigwam című felvétel, a Saragossa Bent az diszkosította. Na, mikor ezt meghallgattátok, újra megszólalok.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
1: Falunap és templombúcsú Tordán május 15-e és 17-e között. Főzőverseny, horgászverseny és fergeteges bulik. Kirakodó vásár, vidámpark és gyermekprogramok az egész családnak. Emellett énekesek, zenekarok fellépésével várunk mindenkit. Idén május 16-án szombaton a 3+2 együttes ad ingyenes, szabadtéri nagykoncertet este 9-től a sportközpontban. Fellépnek még Gut Emilia, Erős Tilla és az Intercity zenekar. Májusban minden út Tordára vezet. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.
2: Minden mindennapi felvétel következik. Név szerint Dalida az előadója a zeneszának, amit választottam. Úgy indult, mint szépségkirálynő, mert filmsztár lett a Franciaországban, és énekesként is fantasztikus karriert futott be, hiszen állítólag 10 nyelven is tudott énekelni, és végül mégis úgy fejezte be az életét, hogy elégedetlen volt saját magával, és öngyilkos lett. De a zeneszámjai azok megmaradtak.

Ragyogó szép napot mindenkinek, üdvözlet a kis csapatnak és a hallgatóknak, ezzel Elvira üzenetében, és egy nagy csokor piros, jól látom, rózsa kíséretében futott be a zenei kérés, amit így hangzik: rock and roller hívrak, dalirólig dalát szeretném meghallgatni.

És akkor lássuk, mi lesz hallható a következő körülbelül 10-11-2 percben. Valéria kérésén Solomon Burke felvétele következik. Közösen mi tűzbe hozzuk a világot. Together we light up the world. Annak idején a szabadkai lemezklubokban, diszkoklubokban volt alkalmatok. Ha látogattátok a klubot, lassú táncolni valakivel erre a felvételre. Majd utána a Viola kedvéért védtek. Egyik fantasztikus dala következik. Ezek Viola szavain, csak idézem, a mi áll az SMS-ben. A legszebb vallomás című dalát szeretném meghallgatni. Majd utána én szeretnék kedveskedni a körhint a mai hallgatóinak. Ezt is a lassú kezet lehetett hallani annak innen a diszkóklubban. So long, Marianne, Leonard Cohen daláról van szó.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
6: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél nyolcadikos vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Szabadkáról szervezett buszt indítunk, hogy megkönnyítsük az eljutást. De ne feledd, a helyed gyorsan telnek. Regisztrálj május 7-e délig a szabadka@mcc.hu e-mail címen. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban!
10: Ha szerda, akkor Manó.
11: Kérjen zeneszámot, ön is!
10: Pörgős délután a 107,1 MHz-en.
12: Piroska Horgosa jelentkezett, az állandó hallgatók közé tartozik, jó munkát a stúdióban dolgozóknak, kellemes körhintázást a hallgatóknak, és Szécsi Pál felvételét szereti meghallgatni Piroska. Most kedves Piroska, azt hiszem, hogy erre a dalra gondolhattam, ennek a címe Mióta egyszer.

0: Műsoridőnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni. Ha választásom Willie Nelsonra esett, akkor, ha jól tudom, már több mint 90 éves, de ő mindig koncertezik, jó kondícióban van, a hangja pedig természetesen már több mint fél évszázada használja, vagy még több is. Fantasztikus. Ki is ez a Willie Nelson? Egy amerikai country énekes, és ő fog elénekelni a most következő, el is indult Crazy című dalt.
1: Crazy

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
3: 066 36 36 33.
4: Kérjen zeneszámot, ön is.
5: Körhinta.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Amikor elengedtem egy pár perccel korábban Piroskának Orgosra azt a felvételt, meg a címe Mióta egyszer Szécsi Pál előadásában, sokáig gondolkodtam, hogy lehet, hogy másik dalra gondolhatott, mert létezik olyan dal is, melynek a címe Még egyszer, 1973-ban jelent meg a kislemez Pályer András előadásában. Lepörgetem ezt is, és hogyha Piroska visszajelz az első vagy a második volt az igazi kérés, akkor majd jövőben tudni fogom.

Marika és Lajos SMS-be jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek, és mivel holnap lesz 38 éves házasság évforduló, ők egy zeneszámot kérnek tőlem, abból az alkalomból, hogy elindultak férjével közösen, ezen szép közös úton. A zeneszámot Marika és Lajos választotta, nagyon jó választás. Köszönet a boldog évekért.

csak is veled él. Elvira, újra jelentkezett, nincs semmi probléma azzal, ami belefér a műsorba, azt én nagyon szívesen adom. Általában előnyt élveznek azok, akik egyet kértek, de ha van idő, belefér, miért ne? Ez mutatszik, hogy belefér, kedves Elvira. A Bay City Rollers nevű együttes Szombat éjszaka című dalát szeretnének hallgatni.

Eszter SMS-ben jelentkezett, az állandó hallgató közé tartozik. Itt vagyok, mint mindig írják, Eszter. A fiatalságom hullám hosszám, hát sok igazság van ebben, amit írsz, kedves Eszter, hogy amiket én engedek többnyire, akkor voltak újdonságok, amikor mi valóban fiatalok voltunk, nem csak úgy lélekben, mint most egyesebb. Azt szokták mondani, az ember olyan idős, amennyinek érzi magát. Hát én meg azt is szoktam úgy viccelődve mondani, hogy egyszer leszek én is olyan idős, öreg, mint amennyinek most kinézek. Na, következik egy felvétel abból a korból, amikor Eszter is, én is, még sok hallgató, fiatalok voltunk, és ez még újdonságnak számított. Daloldel, ezüstgitár.

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
1: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk!
2: Körhinta.
1: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
3: A következő zeneszám az Zárai Márta és Vámosi János közösen adják elő Piroska kérésére. A dal címe: A boldog órák nem repülnek el.

Korda György felvétele következik egy Virág nevű hallgatónk kérésére. Az tulajdonképpen a Derik című sorozat, ami a tévén láthattuk annak idején, betétdala magyar változatban, ha bűn, hogy várok rád.

A zenekérés így hangzik, László aljárásra futott be, üdvözlet mindenkinek a Hungáriától, valami vidám nótát. Hát akkor jön a Hungáriától, de azt hiszem, elég vidám nóta, már a címe is az, Duci Juci. A Jambetok, a Chevron.

Ibolya most Szabadkáról jelentkezett, általában való a nagyvilágból szokott jelentkezni, de a Szabadkáról is egy ismert felvételt, egy kevésbé ismert előadó változatában szeretné meghallgatni. Kevin Divine az előadója, te vagy a napfényem, az én napfényem. You are my sunshine, Ibolya kérésére.

Következik egy felvétel zeneszámi virágnemű hallgatón kérésére, ami a 60-as évek táncdal fesztiváljának, a magyar táncdal fesztiválok hangulatát idézi, véletlen séta.

Sokszor összejöttünk sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt az nap este, sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

0: ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan, kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Hallgasson zenét velünk.
5: A Bee Gees együttes felvétele következik, valahol a 60-as években jelentek meg, emlékszem még rájuk. Számtalan jó felvételük volt, szerintem ez is oda tartozik. Az élet, Sava Borsolyt szoktam annak idején felkonferálni a diszkóklubban. To love somebody, szeretni valakit.

Két felvétel következik a pontos idejelzésig. Az első a kristálycsillárokról fog énekelni, a Crystal Chandeliersről Billy Joel Spears, majd egy omega felvétel, amely arról szól, hogy minden könnycseppért kár.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Körhinta.
11: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33. Kérjen zeneszámot ön is.
10: Körhinta. Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban.
12: Mai műsoridőnk negyedik órában léptünk. Gergely Róbert felvételével indítom műsoridőnek ezt a részét. A dal, amit választottam tőle, így hangzik. Ez a címe Kicsikém.
13: Tudod, azt hittem, hogy ez velem soha nem történhet meg. És az, hogy mégis így lett, csak is neked köszönhetem. Volt egy nyár, volt egy lány, és egy csodás szerelem. Emlékszel, kicsik? Úgy kezdődött, mint egy természetfilmen. Jöttünk le a hegyről, mindkét patak szépen. Öleltük egymást,

ki tudja miért. Ez csak jött magától, egymásnak estünk, lehullott a fátyol, fényképet nézem, teli füsttel a szobám, és a glóriád lett minden füstkarikán. Kicsikém, tedd a szívedre a kezed, vald be fáj,

kezdődött, mint a régi szép mesékben. Csak lestük egymást, mint két csillag az égen. Álmokat hittünk, ahogy mások is máshol, de elrontottál mindent, mondd, meddig játszol kicsikén. Tedd a szívedre a kezed, vagy befáj.

Üdvözlet a fiának Ausztriában, a körhint a hallgatóinak, ez áll Matildka üzenetében, és természetesen benne van a zenei kérés is. Ez a Surda dala, amit Pál György és Baracsi Istvánt közösen fognak előadni.

Egy olyan zeneszám következik, amire volt alkalmatok a néhai Aquarius lemezkúban, a többi azt hiszem nem volt meg ez a nagy lemez, amiről lemásolták később kis lemezre, de jóval később. Én a nagy lemezre engedtem a zeneszámot, a hosszabb változatot. Miről és kiről is van szó? Judy Butcher az előadója, ez egy hölgy. Can't be with you tonight, ma este, ma éjjel, nem tudok veled lenni. Ez a dal címe.

Kaptam olyan SMS-t is, hogy a körhinta úgy jó, ahogy van, külön zenei kérése nincs, aláírás állandó hallgató, üdvözlet mindenkinek, ezek szerint rám bíztad a választást, legyen akkor az a dal, amit akár magyarul is lehet dúdolni, mert a szolonoi, az olaszul van mondva, de létezik egy magyar változat is, az pedig így hangzik, te meg én, a ritmus ugyanaz, és talán ugyanarról is szól.

A zenékérés SMS oldalunkra futott be Omega rajongó rádió hallgató aláírással, és az Omegától természetesen Omegától két dalt, mert a címe Én

A Korral együttes felvétele következik József kérésére, aki Horgoson jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Hazafelé című Korral dalt szeretné meghallgatni.

Kriszre a következzék, aki nemrég hagyott itt bennünket. Ha jól emlékszem, valahol a múlt év vége felé hagytál ezt a világot, de a zeneszámjai még sokáig fennmaradnak, ime egy a sok közül, a Texas.

Glenn Medeiros felvétele következik. A dal arról szól, hogy semmi sem nem tudja megváltoztatni az én szerelmemet iránta. Nothing's gonna change my love for you.

Harangozó terész felvétele is a zenekérések között szerepel, amik aláírás nélkül futottak be. Üdvözlet mindenkinek, az utolsó pillanatban jöttél, ezt a dalt kérik.

Egyre több napos idő vár ránk a jövőben, talán azért is választottam a következő felvételt, amit a Dolly Rolly fogja eladni. Simogas napsugár.

A következő zeneszám legelőször a Vajakon Diosz nev együttes változatában jelent meg, megjelent magyar változatban is, de egy másikat választottam, amikor a Szanditól a Váratás címet adta a zeneszámnak, és ez kicsit magyarul, de kicsit spanyolul, de így együtt nagyon jól hangzik.

És ha nem tévedek, sorrendben utolsó zeneszáma következik. Érdekes a címe, Be thankful for what you got. Legyél elégedett, hálás annak, amit kaptál. William Devon az előadója.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Körhint a mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok a szerda délutáni karácsonyi kikapcsolódásnak. Szerdai Körhint, amint a neve is mondja, egy hét múlva esedékes velem, de mikorában is találkozhatunk. Méghozzá már csak egyet kell aludni, és már is itt a csütörtök. Csütörtök este ez a hullámhosszon, este 8 és 10 óra között a rádiódiszkó hallható. Ott is lehet zeneszámokat kérni. Ott a zeneszámok túlnyomó többsége, majdnem 100%-ban azokból válogatjuk össze közösen a hallgatókkal, amelyek a 70-es, 80-as évek, plusz-minusz 5-10 év is belefér bőven a dologokba. A ütősebb, pörgősebb zeneszámokból fogunk válogatni. De ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok hallótávolságban, hiszen a pontos időjelzés utáni továbbra is lesz adás, méghozzá egy zenei válogatás a blues zene világából. Aki velünk tart, jó vételt, jó szorakozást kívánunk neki. Mára búcsúzunk, jó magam, Kis János Manó voltam, a technika munkatárs, mosolygó üdvözöl benneteket a keverőpult mögül, Masa Dávidról van szó. Mára tőlem ennyi, szevasztok, jó éjszakát!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

find me the lazy bell for me. Got a dog. She may not be at home.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: A

Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Ha blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blúza kedve.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hozzad

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A
1: 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
0: Ahol a régi melódiák.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő. Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 20 éves?

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tavasszai Magyar Rádió, ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.